0: Nagyon jó veszem, magisztokat, rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Apu.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

hallgatottabbak.

ígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper, farmer, Dunakavics, boci csoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel?

0: és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Mennyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM.
1: A 103.9 Best FM-en.
2: Veszélyben a kőrizsmák, míg tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsmák, a kőrizsrontó kalcsúdíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petru Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni, aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: A Slágerek rádiója
1: a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a körispák, a körisrontó kalcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulás, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgét hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebösszeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb epek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebösszeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni, aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérletpiacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
4: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
2: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-tól este 21:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-től délután 5:00-ig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz és energiafelhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Elindult az Új Életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Szavasváriban ellenőriztek egy autót, illetve 20 éves sofőrjét és utasát, akiknél droggyanús anyagot találtak. Az egyenruhások emellett több fogyasztót is kihallgattak. Kiderült, hogy a sofőr rendszeresen értékesített kábítószert, a beszerzésben és terjesztésben a 29 éves társa segített. A rendőrök később eljutottak a feltételezett beszállítóhoz is, egy 33 éves hajdúböszörményi férfihoz, akinél szintén droggyanús anyagot foglaltak le. Mindhárom gyanúsítottat őrizetbe vették. Két férfit letartóztattak, a beszerzésben segítő harmadikat bűnügyi felügyelet alá helyezték, írja a polisz.hu. Nincs veszélyben Nyíregyháza ivóvízellátása. Kovács Ferenc polgármester egyeztetett a nyírségvíz szakembereivel a vízfogyasztás kapcsán, írja a nyíregyháza.hu. Farkas Tamás, a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója elmondta, július 29-én ért el a fogyasztás a csúcsot, akkor közel 34 ezer köbméter víz fogyott. Ez a kapacitásuk 84%-át jelentette, most ez 70-75% között mozog. A víz minőségével szintén nincs probléma. Kovács Ferenc azt is elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérik a város víz és villamos áramfogyasztását. Korlátozó intézkedés jelenleg nincs érvényben. A polgármester a lakosságot is arra kérte, kezeljék továbbra is felelősségteljesen a rendkívüli helyzetet. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és történelmi vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt, itt a péntek, augusztus 7-e van, ez pedig a Best FM és a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, szép napot, hát van akinél elindul a hétvége, van akinél pedig nem, ugyanis holnap áthelyezett munkanap. Ibolyákat köszöntünk a mai napon, az Ibolya név a kedves illatos tavaszi virágról kapta a nevét, amely a szerénység és a hűség jelképe. Érdemes majd a kívánságokat szépen lassan időzíteni, ugyanis ilyenkor már óránként több tucat hullócsillagot is produkálhat a természet fényszennyezéstől mentes helyeken. A meteorok amúgy valójában apró porszemcsék, amelyek hatalmas sebességgel lépnek be a Föld légkörébe és felizzanak. Hát ezeket látjuk hullócsillagként, minden esetre állítólag, ha kívánunk, akkor az teljesül, legyen így. A nyár végére elkészül az idei méztermés jelentős része már, és sok helyen ilyenkor kezdődik a méz pergetése. A hazai akác, hás és virágmézek Európa szerte kiváló hírnévnek örvendenek, és nem árt majd a téli időszakra betárazni belőle, jó lesz a teába többek között. Mondom én ezt akkor, amikor túl vagyunk egy kánikulai időszakon, de most már talán ki lehet jelenteni, hogy ezen a szakaszon is túl vagyunk. Jön a felfrissülés, ma Nyíregyházán csupán 31 fok várható. Ennek a részletei rövidesen az időjárás jelentésben, itt a Best reggelben.

Időjárás jelentés itt a Best reggelben. Túl vagyunk a hőhullámon, végre fellélegezhetünk. Ki gondolta volna, hogy már a 30x foknak is lehet örülni, de hát az a helyzet, hogy igen, pedig azért ez se kevés. Szóval ma érkezik a felfrissülés hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos még mindig nem számíthatunk, és az északi szél lesz majd többfelé erős, vagy pedig zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. De ami a lényeg, hogy enyhülni kezd a forróság, 31 fok a mai délutáni csúcs Nyíregyházán. Szombaton pedig már a front mögött frissebb lesz a hajnal, napközben pedig 32 fokra készülhetünk, sok napsütésre van kilátás, vasárnap pedig szintén napos időre készülünk, csapadék egyáltalán nem várható, a szél támad majd fel helyenként, hajnalra 17 fokig hűl a levegő, majd pedig vasárnap délután 33 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, de erős napot!

0: Mindenből
1: a legjavát adjuk. Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rappal, most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Albérlet szezon, élénkült a kereslet, a rollerezés szabályaira figyelmeztetnek, korlátozták a szökőkutak működését. Kis Dániel vagyok. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérlet piacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának megbízott vezetője.
2: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülésére érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatóság jóháza. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-tól este 9:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-től délután 5:00-ig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz- és energiafelhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

Néhány közlekedési info a péntek reggelhez. Épül a kerékpárút Nyíregyháza nagyszállás között, emiatt ideiglenes forgalom és sebességkorlátozás is van érvényben ezen a szakaszon, és csőtörés helyreállításán dolgoznak a Bethlen Gábor utcán, a parkoló egy része le van zárva, emellett pedig a gyalogos és kerékpáros forgalom is korlátozás alá esik. Több helyen láthatjuk, hogy faápolási, gajazási munkák vannak, itt nagyobb oldaltávolságot kell majd tartani, és erős áramú hálózat bővítési munkák vannak Nyíregyházán, a Nagyvárad utca és a Cucor Gergely utca csomópontjában. Útszűkület, forgalomkorlátozás egyaránt tapasztalható. Közműfedlapok szintbehelyezését végzik a 4-es főút Kert utcai szakaszán, ezért útszűkületre és sávelzárásra kell számítani. A munkaterületet amúgy táblával jelölték, és terelő nyilak is jelzik. A haladási irányt, mindenkinek jó utat!

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en. Szava.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

Jó reggelt, augusztus 7-e van, péntek, itt a péntek, a várva várt péntek, bár faramúci a helyzet, mert hogy áthelyezett munkanap van holnap, hát ha ez önt nem érinti, akkor jó hétvégét, ha pedig ilyen, akkor még kitartás, jó munkát a holnapi napra. Szóval augusztus 8 szombat áthelyezett munkanap ez a holnapi, és bizony Nyíregyháza közterületén található fizető parkolók díjkötelesek lesznek, ezt majd ne felejtjük el, tehát holnap fizetni kell a parkolásért, viszont nincs veszélybe a vasárnapi húsleves, mert a búzatéri, a józsavárosi, az örökös és a sóstói piac, valamint a Tokaj úti vásártér is a megszokott nyitvatartási rend szerint fog majd működni. Elérkezett a felfrissülés, most már megjött a hideg front, amit már nagyon vártunk, túléltünk megint csak egy hőhullámot. A mai nap folyamán 31 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet itt Nyíregyházán, és az a helyzet, hogy éppenséggel lehet csapadék is, ami már nagyon-nagyon kellene, viszont csak lokális szinten, országos esőre egyáltalán nem számíthatunk. A hétvége pedig úgy alakul, hogy szombaton friss lesz már a hajnal, napközben 32 fok lesz sok napsütéssel, és vasárnap pedig 17 fokra fogunk ébredni, és délután pedig 33 fokig emelkedik majd a levegő hőmérséklete, szintén csapadékmentes lesz a hétvége. Viszont nem hírmentes a péntek reggel, mert jönnek a frissek pontban 7-kor.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, kisebb torlódás a meglévő útmunkák környékén tapasztalható. Épül a kerékpárút Nyíregyháza Nagykálló között, emiatt ideiglenes sebességkorlátozás van érvényben. Lakott területen belül 30, azon kívül pedig 40 km/órás sebességgel lehet közlekedni. Csőtörés helyreállításán dolgoznak a Bethlen Gábor utcán, a parkoló egy részét lezárták, emellett a gyalogos és kerékpáros forgalom is korlátozás alá esik. Óvatosan, körültekintően vezessenek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír.vv közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják. Elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír.vv honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Újabb nap, újabb horoszkóp, újabb tematikával. Mit érdemes ma megünnepelni magadban? Érdekes a kérdés. Na nézzük, hogy akkor ki milyen ünnepre számítson, még hogyha kis apró ünnepekről is van szó. Például a kosok. Ünnepeld meg azt, hogy mersz belevágni dolgokba. Nem mindenki rendelkezik azzal a bátorsággal, hogy az első lépést megtegye. Bikák, ma emlékeztes magad arra, hogy milyen értékes a türelmed. Sokszor éppen ez a tulajdonságod az, ami biztos alapot ad másoknak is. Jönnek az ikrek, ünnepeld a kíváncsiságodat. Az, hogy nyitott vagy az új emberekre, gondolatokra és élményekre, színesebbé teszi a világodat. Rákok, ma légy büszke arra, hogy tudsz szívből törődni másokkal, ez ritka ajándék, és sokszor többet jelent, mint gondolnád. Oroszlánok, ünnepeld az, hogy képes vagy lelkesedést vinni a hétköznapokban. A mosolyod és a kisugárzásod is pozitív hatással lesz a környezetedre. Szűzek, ma annak örül, hogy észreveszed azokat a részleteket, amelyek felett mások simán elsiklanak. Ez az odafigyelés sok helyzetben különleges erősséged. Mérlegek, ünnepeld a harmóniára való törekvésedet. Jó érzéked van ahhoz, hogy békét is kellemes hangulatot teremts saját magad körül. Skorpiók, ma értékeld az, hogy nem riadsz vissza a mélyebb gondolatoktól. Az őszintességed önmagaddal szemben valódi belső erőt fogadni. Nyilasok, te pedig ünnepeld a szabadság iránti szeretetedet. Ez ösztönöz arra, hogy mindig keresd az új élményeket és fejlődési lehetőségeket. Bakók, ma légy büszke arra, hogy számítani lehet rád. A megbízhatóságot csendes érték, amelyet sokan nagyra becsülnek. Vízöntők, ünnepeld az egyediséget. Nem kell olyannak lenned, mint bárki más. Éppen attól vagy különleges, hogy a saját utadat járod. Halak, ma annak örül, hogy meglátod a szépséget a legegyszerűbb pillanatokban is. Ez a képesség pedig segít abban, hogy a hétköznapok is gazdagabbnak tűnjenek. Indul a péntek, picit hétvégi hangulatban, picit nem, ugye holnap áthelyezett munkanap. Ettől függetlenül azért jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Viva!

0: a Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9

Jó reggelt, itt a péntek, augusztus 7-e és a Best FM, valamint a Best reggeli Simon Norbert vagyok. Persze, hogy döntöttünk rekordot, 41,6 fokot mértek tegnap Újpesten, ismét megdőlt a budapesti abszolút rekord, a Hungaromet újpesti mérőállomása csütörtök kora délután 41,6 fokot mutatott, ami fél fokkal magasabb a szerdai csúcsértéknél, ezzel egy napos volt csupán a szerdai abszolút maximum rekord. A mostani érték tehát azt a 41,1 fokot múlta felül, amelyet szerdán mértek ugyanezen az újpesti állomáson, és amely akkor egyszerre jelentett napi és abszolút fővárosi melegrekordot. Budapest történetében így 5 hét alatt 3-szor dőlt meg az abszolút csúcs, az elmúlt napokban pedig közel 10%-kal emelkedett a mentőknél a segélyhívások száma, a hőkimerülés, a szervezet válasza a nagy melegre és a kevés folyadék fogyasztása, a jellemző tünetek a szédülés, a hányinger, a hányás és a gyengeség, a hőguta ezzel szemben viszont már életveszélyes állapot, amely akkor alakul ki, amikor a test már képtelen hűteni magát. A hőség enyhülése a mai naptól várható, egy hideg front érkezik elszórt záporokkal és 32 fokos maximumokkal. Így pénteken Nyíregyházán. Jó reggelt!

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Veszélyben a kőrizsfák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a körisontó kalcsódíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb ebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zene.

Jó reggelt, egyeztessük óráinkat! 5 perccel járunk, jelenleg 7:30 után. Jó hír a csapadékkal kapcsolatosan, hogy úgy néz ki, hogy lesz, meg hát van. Igaz, hogy nem nálunk, de legalább az osztrákoknál. A Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, és esély mutatkozik emiatt a vízszint emelkedésre. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg amúgy stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatóak, ugyanakkor a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre nálunk is. A legfrissebb előrejelzések alapján számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet a folyók vízgyűjtőjén, és amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszint emelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is a hétvégétől. Ahol viszont tutira van víz, azaz úszoda, ugyanis a Szegfi utca környezetében zajló távhővezeték javítási munkálatok jól haladtak, és a tervezetnél gyorsabban befejeződtek, így az Eismann városi sportuszoda holnap reggel 6 órától újra megnyitja a kapuit a közönség előtt. A vízfelületek előkészítése már a tervek szerint halad, így szombat reggel már zavartalan körülmények között fogadják az úszókat, holnap reggel 6 órától, tehát ismét lehet csobbanni és úszni az Eismann városi sportuszodában. Egész reggel készülünk a nyíregyházi hírekkel és az ébren tartó slágerekkel, mint például most Pinkel.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, kisebb torlódás a meglévő útmunkák környékén tapasztalható. Épül a kerékpárút Nyíregyháza Nagyszálló között, emiatt ideiglenes sebességkorlátozás van érvényben. Lakott területen belül 30, azon kívül pedig 40 km/h sebességgel lehet közlekedni. Csőtörés helyreállításán dolgoznak a Bethlen Gábor utcán, a parkoló egy részét lezárták, emellett a gyalogos és kerékpáros forgalom is korlátozás alá esik. Óvatosan, körültekintően vezessenek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

játszottuk az nyári slágerek, ez volt például a Shine itt a Best reggelben. 7 óra 48 perc a pontos idő, péntek van, Faramúci hétvége jön, ugye holnap munkanap, ettől függetlenül azért sokan már elkezdik a hétvégét, van, aki pedig betartja, és bizony megy majd dolgozni. Azért a mai munkakörülmények szerintem már barátibbak lesznek az elmúlt napoknál, ma 32 fok várható Nyíregyházán, amúgy pedig új munkahelyi hőhatárt sürgetnek, másképp kellene dolgozni a kánikulában. A törvény amúgy már most is szigorú rendet ír elő, de a Magyar Szakszervezeti Szövetség úgy látja, hogy a mostani szabályozás nem elég az akár hetekig húzódó kánikula idejére. Azt mondják, hogy az extrém hőség idejére meghatározott óránkénti 5-10 perces pihenőidőre vonatkozó szabályozás évekkel ezelőtt született, amikor a maihoz hasonló tartós és szélsőséges hőterhelés még nem volt általános jelenség. A rendeletben így szerepelne egy munkahelyi hőhatár, vagyis az, hogy milyen hőmérséklet fölött és milyen feltételek mellett kell korlátozni, vagy akár fel is függeszteni a munkavégzést, és azt is törvényben rögzítenék, hogy a hőség miatti munkaszervezési változások révén egyetlen dolgozó sem szenvedhet anyagi hátrányt. Hát majd meglátjuk, hogy lesz ebben változás. Minden esetre már amíg mindenkinek jó munkát, jó munkahelyi hangulatot, mi igyekszünk ezt a zenékkel is alátámasztani. Jönnek például

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Albérlet szezon, élénkült a kereslet, a rollerezés szabályaira figyelmeztetnek, korlátozták a szökőkutak működését. Kis Dániel vagyok. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérletpiacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
5: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülésére. Érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatóság jóháza. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
4: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel fél héttől este fél tízig tartó üzemidő helyett fél héttől délután 5 óráig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz és energia felhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

0: Jó reggelt, indul a péntek, és tudom azt, hogy sokan indulunk majd a különböző strandokra a hétvége folyamán, még akkor is, hogyha holnap áthelyezett munkanap, és azért a strandokon is szeretünk jókat enni, és a jókat azt aláhúznám, mert azért óriási csalódás a strandon is, ha kifizetünk egy ételért egy összeget, és hát utána csalódás van, lekonyul a szánk, nem azt kapjuk, amit vártunk, minden esetre egy konzerv is lehet igazán csak jó, ugyanis egy különleges ötletre épülő konzerv lett az év strandétele, egy friss pisztrán konzerv a Fonyódligeti Lokál at the Lake étteremtől, a legjobb büfétel pedig a siófoki tepertős kürtös mártogatós lett, az év felfedezetje a szántódi millacsinta, az övék az év beach food palacsintája is, a stranddesszert díjat pedig a gyenesdiási móni süti gubacsintája nyerte. A balatoni kör idén már 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyét, Európa egyetlen beach food versenyét, a nevezési rekord is megdőlt, mert hogy 22 hely indult 44 étellel, szóval akkor beszéljünk a győztesről. Egy finom, látványos konzerv nyert, nem csak a tárolása varázslatos, ahogyan a konzervbe rejtett frissen, üdén, füstölt pisztránga virágos díszítéssel elénk tárul, hanem a kifejezetten balatoni alapanyagokra komponált, egész beach food koncepció is példaértékű, ezzel együtt épp annyira finom is, mint amennyire látványos. Tárolás előtt pedig egy leheletnyi füstöt zárnak bele a dobozba, amely felnyitáskor szabadul ki, elősegítve a ráhangolódást egy igazán különleges gasztroélményre, és ráadásul piknikkosárba csomagolva a partra is le lehet vele menni. Bizony-bizony, a strandételek is lehetnek kiválóak és nagyon jó minőségűek. Pillancsunk rá az órára, 7 perccel járunk most már 8 óra után, szép napot!
1: Én nem akarok senkit

0: Jó reggelt, jó hétvégét, augusztus 7-e van. A nyári szezon a hónap végén véget ér, viszont van, ami meg még csak most kezdődik, ez nem más, mint az allergia szezon. A parlagfű pollenszemei alacsony, néhol közepes koncentrációban már országszerte megjelentek a levegőben, és a következő napokban a pollen koncentráció egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet, ma pedig a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent is felkavarhat. Az allergiások figyelmét felhívják, hogy ha tehetik, akkor tartsák inkább csukva az ablakokat. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan jelenleg közepes. Jelen van a levegőben a pázsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, a parlagfű, az üröm és az ernyős virágzatú a pollenje. Fásszárú növények közül pedig alacsony koncentrációban megtalálható még a levegőben a hárs és a szerintgesztenye pollenje is. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhet az allergiás tünet, mint az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés, meg a könnyezés. Az érintettek pedig minél hamarabb kérjék kezelőorvosok segítségét a megfelelő terápia beállításához. Terápiára készül úgymond dr. Móri Gyula és Szakács Tibi is, jön a Csak 10 perc a Best reggelben 8:30-kor. A téma pedig az, hogy hogyan védekezhetünk a vírusok, a baktériumok vagy pedig a gombák ellen.
1: Best FM! Ritmusban a legjobb!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Még a Fogyon orvosával időszakban megfogadtam, hogy addig csinálok egy műsort, ameddig annyira élvezettel, meg várom azt, hogy beszélgessünk, meg jöjjünk, és amikor legelőször olyan érzéseim vannak, hogy hoppá, itt most már feszültség van. Tehát, hogy mit gondolkodom egyáltalán, hogy bejöjjek-e, bekapcsoljam a mikrofont, stb. Na, akkor van gond, akkor abba kell hagyni. Volt ilyen érzésem most, úgyhogy a Csak 10 perc szóval most még folytatódik, de nem akarok senkit riogatni, de nem szeretem az ilyen témákat, amiről most beszéltünk az elmúlt két napban, úgyhogy megnyugtatást szeretnék dr. Móri Gyulától, követelem azt, hogy
3: majd kapsz,
2: mondjál valami olyat, amivel az elmúlt két napot tudod nekem ellensúlyozni.
3: Nem, Tibi, még nem tudok neked olyat mondani, fogok mondani, de mindig
2: előre hoztátok. Hagyjuk ezeket a témákat.
3: Nem hagyjuk ezt a témát. Azért nem hagyhatjuk ezt a témát, mert ma beszeretném mutatni, hogy a lakosság mely része, és milyen szintű veszélyben van.
2: Egy mondatban csak, hogy mi a fő téma. A fő téma az, hogy klímakutatók előrejelezték, hogy nagymértékű olvadás következtében bukkantak olyan vírusokra, baktériumokra, gombákra, amikkel kapcsolatban elővigyázatosnak kell lenni az emberiségnek, nem ismerjük ezeket, nagy részét nem ismerjük. Tehát itt viszont ezek veszélybe sodorhatnak minket a folytatásban. Erről beszéltük az elmúlt két napban, hallgassák vissza az adásokat, csak 10perc.hu. Most viszont miről fogunk?
3: Menjünk tovább, tehát megmutattuk, hogy milyen veszély fenyeget bennünket, milyen kórokozók formájában fenyegeti. Megmutattuk tegnap, hogy ezek nem légből kapott, biztos így lesz jóslatok, vagy Nostradamus, vagy bármilyen társa, hanem ezek egyértelműen mikrobiológusok által feltárt valós kutatási eredményeken alapuló egyértelmű következtetések. Tehát ezek tények. No, nézzük már meg, mert egy kicsit már megyünk a megoldás felé, hogy a nyugalom az rátörjön, vagy rátörhessen, mert hogy azért ennyire nem egyszerű a helyzet, hogy most akkor mondok két mondatot, Tibi hátradől, és akkor boldogan búcsúzik. Tehát az a lényege, hogy nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy épp az immunrendszered, vagy pedig nem teljesen épp az immunrendszered. Tehát a gazda szervezet immunológiai státusza, így tudom megfogalmazni szakmailag, tökéletesen befolyásolja, vagy az befolyásolja azt, hogy mi lesz ebből.
2: Tehát egy tök ismeretlen vírussal, vagy baktériummal szemben, van. Nem tök mindegy, bocs.
3: Nem, hát pont ez a lényeg. Na látod, most már akkor te is ráéreztél arra, vagy nem éreztél rá, de legalább rámutattál véletlenségből.
2: Vagy azért kérdeztem rá, mert ráéreztem.
3: Vagy azért, így van. Neki is sebbítsük az érdemeket, igazad van. No, tehát az a lényeg, hogyha van egy épp immunrendszer, hogy zajlik ez le? Jönnek az immunrendszer különböző elemei, mindjárt elmondom részletesen, felismeri azt, hogy nem saját, és hogy gondok vannak benne, elindít egy immun folyamatot, és a végén valamilyen százalékban legyőzi. De egy elégtelenül működő immunrendszer, ott nem elégtelen lesz a láz és az interferon válasz, a kórokozó szaporodik, szeptikus sok, szervi elégtelenség órák, napok alatt, és aztán tulajdonképpen halálos tünetben.
2: Hogyha, na nézzük, bocsánat, akkor. Elnézzük. Ha a csecsemőkorban, amikor még anyatejet szopik a kisbaba, akkor a legjobb az immunrendszere, mert ugye az teljes védettséget biztosít, akkor nekem 52 évesen még mindig szoptom kéne.
3: Nem akkor legjobb az immunrendszer. A kisbaba immunrendszere a legrosszabb,
2: igen?
3: Azért, mert az nem a sajátja. Jó az, csak az az anyai immunitás, nak a dolgait hozza, és aztán azért van az, hogy mindig mindent elkapnak, mert ismerkednek a világgal, és akkor szépen felépül a saját védekezés.
2: És minél több mindent kap el, annál több ellen tud védekezni.
3: Így van, akkor, így van. Annál többről van már letárolt információja, ha egyszer van egy támadó seregről információt, amikor az legközelebb támad, gyorsabban tudsz ellene.
2: Életkorban hogy lehet ezt belőni, hogy hol vagyunk különben?
3: Nem lényeges az életkor.
2: Már nem?
3: Nem az életkor lényeges, az a lényeges, hogy hogyan működik a szervezeted, azaz mennyire vagy egészséges, Tibi. Tehát mit mondtunk, és most utalnék vissza a Covid-ra, hogy azt hittük, hogy a felső légúti betegségben szenvedők fognak a legnagyobb mértékben áldozatul esni, és nem ők, hanem minden anyagcserebetegség, rosszul működő mitokondrium, tehát egy rosszul működő szervezet esett áldozatul. Tehát az egészséges szervezetben az immunitás, vannak úgynevezett makrofágok, neutrofil granulocitek, mindegy, természetes ölősejtek, ez az NK, natural killer sejtek, ezeknek van egy speciális képessége, perceken belül megismeri a szokatlan, számára korábban még nem felbukkanó kórokozókat. Tehát nem specifikusan tudja, hogy á, téged már ismerlek, hanem jön, a téged még nem ismerlek. És azt mondja, hogy ez nem idevaló, nem baj, hogy a szervezet nem találkozott vele korábban, mert termel egy úgynevezett egyes típusú interferont, mindegy mi ez, de például ez a vírus fehérjéket, amelyek ott már termelődnének, ugye beszéltük, ezért beszéltük róla korábban, hogy a vírusok elkezdenek ott legyártatni az emberi sejtekkel dolgot. A vírus fehérjéknek ezt a gyártását, ezt az adott sejtben, meg a szomszédos sejtekben is megfékezi. Időt nyer arra, hogy a második vonalas támadás, ez a T és B sejtes immunválasz, ez felépüljön, és akkor az már specifikus immunválaszként nyírja ki ezeket a betolakodókat. Ezért van az, hogy nem baj, ha nem találkoztál vele, mert a szervezeted, ha és amennyiben tökéletesen működik, akkor erre képes.
2: Akkor baj van, mert jóformán nagyon kevés ember van, aki tökéletesen
3: működik. Na hát, megfogalmaztad a lényeget. Ha nagyon idős a szervezet, például egy daganatos terápiában vagy, transplantált vagy, vagy elég csak egy krónikus anyagcsere betegségben szenvedsz, mint például a cukorbetegség és társai, vagy egy autoimmunbeteg vagy, ahol lenyomják az immunrendszeredet, mert ma minden autoimmunkórképet így gyógyítunk, vagy biológiai terápia, biztos hallottad már ezeket a kifejezéseket, na akkor viszont a következő történt. A fertőzési küszöb, hogy mi az, ami megfertőzi ezeket az embereket, borzalmasan alacsonyra esik. Egy egészséges, felnőtt szervezetet, mondjuk ha bakteriális spórákra mondok neked egy számot, akkor nagyjából 100 000 spóra tudja megbetegíteni. Jó? Ez az, ami kell ahhoz, hogy beteg legyél. 100 000. Na, és tippelj, mennyi lesz ez a szám akkor, hogyha mondjuk az előző problémák bármelyike, mondjuk egy immunszupressziót, egy elnyomott immunrendszerrel állunk szemben. Hány spóra kell a 100 000-rel szemben, hogy megfertőzzön?
2: 100.
3: Így van, 10-100 közötti spóra, nagyon jó. 10 és 100 közötti spóra szemben a 100 000-rel.
2: Ez azt jelenti, hogy a kitettségünk sok 100%-kal nő.
3: Pont, hát nem egy százalékban mondanám, hanem igen, szorzószámban. Tehát ugye 1000-szer vagy 10 000-szer nagyobb a kitettségünk. Na, és akkor az ősi kórokozókkal szemben ugye nincs meg a memória sejtes védettség, ez a nyári immunitás, ez nem létezik. Tehát innentől ez az immunhiányos szervezet képtelen lesz időben antitesteket termelni, és mindaddig, ameddig nem termel, addig a kórokozó viszont akadálytalanul szaporod.
2: Ráadásul lehet hordozó az egészséges, beviszi az egészségtelenhez, úgyhogy nem is és tud akkor, róla.
3: És akkor, nézzük csak meg, hogy nézzük egy ilyen gombát, mert most már még gombákról nem beszéltünk, egy épp immunrendszerű emberbe, meg a tüdejébe bejut a gomba, a tüdőben lévő makrofágok lényegében elpusztítják. Majdnem mindegy milyen gomba. Tehát érted, a legveszélyesebb valamit, ami a gomba, azt elpusztítja az immunrendszer, de akkor is, ha soha nem látta. Ugyanakkor mondjuk van egy alacsony fehérvérsejtszám és sérült immunrendszer, stb. Ezek a gombafonalak áttörik a tüdő erejét, tehát belemennek már a szervezetbe. Ez egy szisztémás, az egész szervezetre kiterjedő gomba szepszishez, tehát gomba vérmérgezéshez vezet, a szervek és a szervezet halálához. Na, és akkor menjünk még bele legalább egy bizonyos szintig abba, hogy...
2: Nem nyugtattál még, meg mindjárt vége a műsornak.
3: és nem mondtam, hogy nem folytathatjuk a jövő héten, ja. Mert most jönnek azok, hogy a zombi kórokozó kockázatait szeretném értékelni, bemutatni, a jelenleg meglévő ismert dolgok kockázati értékével összehasonlítva. Tehát a modern egészségügyi fenyegetésekkel összehasonlítva. Tehát itt fogunk összehasonlítani. A kiolvasztott mondjuk antrax baktériumot, ami kiolvad a sarki jégből, vagy valamilyen baktériumot, ősi permafrost vírusokat, permafrost gombákat, szembetesszük a modern influenzával, meg mondjuk a Covid-dal, jó? Tehát azt mindegyikről tudjuk, ezt én nem nagyon mondanám el, hogy akkor milyen a baktérium, prokarióta, vagy a vírus van, meg nincsen sejt, meg és a gomba meg ugyanolyan, mint mi. Nézzük a terjedési sebességet, mert ezt meg a halálozási arányt még ma be akarom mutatni. Tehát általában ezek a, például a permafrost antrax, most erről beszéljünk, tételezzük fel, hogy mind ilyen nagyon kedves, és nem terjed emberről emberre. Ez azt jelenti, hogy téged a baktérium közvetlenül meg tud fertőzni, de egy másik fertőzött emberben lévő baktérium nem tud. Tehát innentől kezdve nincs ember-ember terjedés, mondjuk az állatról ráterjedhet, de egy másik emberről nem fog. Ez egész jó, igaz? Meddig igaz? Meddig igaz, amíg nincs mutáció. Aztán egy ősi vírus terjedési sebessége egy ember nagyjából

0: kritérium, ha jó esetben, nem terjed emberről emberre. Halálozási arány. Nos, ha a bőrön keresztül jut be egy kiolvadt antrax például, mint baktérium, akkor egy olyan 20%-a minden ötödik ember meghal. Tehát minden ötödik ember meghal, ha épp az immunrendszere. Még egyszer mondom, Tibi, minden ötödik ember meghal, ha épp az immunrendszere, és ha ez a baktérium bejut a tüdődbe, akkor minden 10 emberből 8 ember meghal. Tehát 80%-a halálozása. Épp immunrendszer eseti. Tetszik érteni?
1: Nem szeretek így műsort hallgatni.
0: Nem érdekel, mit szeretsz, mert ezek a rád leselkedő tényszerű adatok. A vírusok nagyjából 10%-nyi halálozást okoznak épp immunrendszernél, és a gombák egy olyan 5%-nyi halálozást tudnak okozni. Na most ezzel szemben 0,1%-a egy normál influenza, és az eredeti COVID törzsnek volt egy ilyen fél és 2%-os halálozási aránya egészséges embereknek. Tehát ezzel szemben van gombánál 5, 1 és 10 közötti becsült százalék a vírusnál, és 20 és 80% ezen kiolvadt baktériumoknál. Tetszik érteni? Immunhiányos betegeknél a halálozási arány egy ilyen antrax bakteriális fertőzésnél megközelíti a 100%-ot, a vírusoknál megközelíti, biztos, hogy nagyobb, mint 30%, és követ megközelíti az 50%-ot, gombáknál 50-80%, ezzel szemben az immunszupresszáltaknál 1-5% egy mai influenza, és 5-15% volt a legdurvábban gyilkoló COVID. Tetszik az összehasonlítás?
1: Nem tetszik, de ez van.
0: Ez van, és akkor szerdán jövünk, és
1: van ennek az antraxnak ellenszer?
0: Igen, ezt akartam mondani. Szerdán jövünk, az antraxnak van. De miért? Mert az antraxot ismerjük. Uh-huh. Érted már? Tehát itt ez a lényeg, hogy az antraxot ismerjük.
1: 900, amit nem.
0: De csak abban a vizsgálatban találtak 862-t, amit nem. Így van. És még egyszer mondom, inkább azt a részt nézzük, hogy a kiszedett anyagban talált összes kórokozó 82%-a ismeretlen.
1: Őszinte leszek, Gyula, ezt tudtam volna előre, ezt a témát nem hozom be a műsorba. Tényleg őszinte
0: de
1: leszek.
0: De
1: azért.
0: Nem, hát ez egy, tudod micsoda? Az, mi? Hogy fogod magad, és akkor ilyen strucc politika, hogy jön a veszély, bedugom a homokba a fejem. Emberek, ez egy valós veszély.
1: Tudom,
0: ez
1: csak
0: valós veszély.
1: Nem tudok róla, és közben vannak nagyon okos emberek, mert halad a tudomány előre.
0: De Tibi, nem a nagyon okos embereken múlik, hogy te megmenekülsz-e, erre szeretnék rávilágítani, hanem rajta.
1: Csak ahhoz nem vagyunk elég gyorsak, mert most 3 napig vagy 4 napig megint ilyen kietlen lesz a lelkem.
0: Értem én a te lelkedet, de inkább azon gondolkozz el, ennyit előre bocsátok, hogy rajtad múlik, a te szervezeteden múlik a túlélésed, azaz a te kezedben van a túlélésed. Jó. Nem a tudósokéban.
1: Rendben, jó. Jövő héten folytatjuk, ha akarják, hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Én most magam alatt vagyok egy kicsit, de ez majd, remélem, majd jövő héten kialakul.
0: Mindenféleképpen.
1: Oké. Köszönjük. Szia.
0: Szervusztok.

Rövidesen már 9 óra jön tehát a frissek itt a Best FM-en. Mindenkinek jó munkát, a diákoknak is, ugyanis kezdetét vette a nyári diákmunka második turnusa a Nyíregyházi Önkormányzatnál. Ennek keretében most 305 diák kezdett el dolgozni hétfőtől. A 16 és 25 év közötti fiatalok számos lehetőség közül választhattak, hogy hogyan is töltsék hasznosan a nyarat, hogyan szerezhessenek tapasztalatokat, és persze keressenek pénzt. Az idei szünidő alatt pedig összesen 743 fiatal csatlakozott a nyári diákmunka munkaerőpiaci programhoz. A második turnus augusztus 21-ig tart. A fiatalok a strandon, a kulturális és szociális intézményekben is szorgalmasan végzik a feladatokat. Mellé pedig remélem, hogy hallgatják a Best FM-et. Most jön Rózsa Magda és Lotfi Begi a nyári záporral. Hú, de kellene! Mondjuk van egy pici esély, de sajnos sok csapadékra azért ne számítsunk. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a NyírVV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a NyírVV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a felél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Jó reggelt! Holnap augusztus 8-a, áthelyezett munkanap. Ettől függetlenül mi azért valamilyen szinten hétvégeként kezeljük ezt a két napot, úgyhogy jönnek is a friss programok, amelyek akár ezen a hétvégén várnak ránk. Meglátogathatja és megcsodálhatja a gyönyörű festményeket, amelyeket Jakab Abonyi, Vivien, Éva alkotott. Jótékonysági kiállítás és festményvásár lesz a Váci Mihály Kulturális Központban holnap délután 2 órától, és a kiállítás bevétele teljes egészében korszerű protézisekre, segédeszközökre és az életminőség javítására. Lesz majd fordítva Vivien számára. Remélhetőleg meg lesz majd az országos rekord a vízipisztoly csatában. Ez is holnap lesz majd délután 2 órától az Aquarius élmény és parkfürdőben. Nagyon egyszerű a történet. Vigyél magaddal vízipisztolyt, és egy időben a lehető legtöbben használják is majd azt egy medencében. Zumbázhatunk is már a mai napon, méghozzá este 6 és 7 óra között. A helyszín pedig a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti terület a fák ölelésében, és ráadásul ma már nem is lesz olyan nagyon rekkenő hőség, helyek közel 32 fok várható, szóval ma este, kora este 6 órától Les Zsófia zumba oktató várja önöket.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: újabb nyári programtippek a Best FM-től. Lesz megint kertmozi a belvárosban, ráadásul ingyenes vetítésről van szó. Holnap este 8 órától a Csini babát fogják majd vetíteni a Korzónál. Amit érdemes tudni, hogy este 8 órától indul majd a vetítés, de este 6 órától már várják önöket. Ürű alkalmatosságot azért nem árt vinni, plédet vagy pedig piknikszéket. Lesz majd friss popcornra is lehetőség hűsítő italokkal a Korzó bevásárlóközpont melletti téren, holnap este tehát 8 órától. Jövő héten pedig már Józsaváros nagyon készül, többek között egy sportnappal, ami majd augusztus 14-én jövő hét pénteken lesz, és utána pedig másnap szombaton augusztus 15-én 52. alkalommal érkeznek már a józsavárosi napok. Délután 14 óra 45-ös kezdéssel a Szabolcsi Koncert Fúvós Zenekar és Mazsoret csoport alapozza majd meg a hangulatot, és a nap pedig egészen az esti órákig tart, hiszen utolsó fellépőként úgymond a Vox együttes készül majd mindenkit megbulisztatni. Jövő hét szombaton a Józsavárosban.
1: Mindenből a legjobbat adjuk.

Jó reggelt, jó hétvégét, augusztus 7-e van, és amikor közeledik augusztus 20-a, meg például Nyíregyházán indul a Vidor Fesztivál, ez nekem mindig olyan nyárvégi hangulatot tartogat magában. Na, az igaz, hogy van egy kicsi idő, de ezek a napok is érdekes programokat tartogatnak. Például majd augusztus 19-én Borbányai családi nap lesz főzőversennyel egybekötve, méghozzá Borbányai művelődési ház területén, ugye Margaretta utca 50, lesz majd udvari főzőverseny és különböző játékos sportvetélkedők. Másnap pedig augusztus 20-a készül a Múzeum falu, ráadásul ingyenes belépéssel, kifejezetten az ünnepre hangolva, bemutatják az aratás mozzanatait, érkezik majd a Kutyonfitty társulat. Tennap váltottam tisztát, szó szerint a régi idők tisztálkodási szokásait is. Megismerhetjük, lesz majd solymász bemutató, érkezik a Nyírség tánc együttes, és persze egész napos kísérő programok. Reggel 10 órától lesz a kapunyítás, a kapuzárás pedig majd este 6 órától. Augusztus 20, Sóstói Múzeumfalu.

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. 1975, we brought you an album with a song.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, kisebb torlódás a meglévő útmunkák környékén tapasztalható. Épül a kerékpárút Nyíregyháza Nagykálló között, emiatt ideiglenes sebességkorlátozás van érvényben. Lakott területen belül 30, azon kívül pedig 40 km/órás sebességgel lehet közlekedni. Csőtörés helyreállításán dolgoznak a Bethlen Gábor utcán, a parkoló egy részét lezárták, emellett a gyalogos és kerékpáros forgalom is korlátozás alá esik. Óvatosan, körültekintően vezessenek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Szépen elindult a péntek, amennyiben nem dolgozik holnap, akkor pihentető hétvégét kívánok, ha pedig meló van, akkor jó munkát, ne feledje, hogy holnap ugye az áthelyezett munkanap miatt Nyíregyháza parkolói, a Nyír VV által üzemeltetett parkolók fizetősek lesznek, de pláne, hogy munkanap van, ezért nyilván a Búzatéri, a Jósavárosi, az Örökös és a Sóstói piac, valamint a Tokai úti vásártér is nyitva lesz majd, és jó hír továbbá, hogy holnap reggel 6 órától az Eiszman városi sportuszoda is várja már az úszni vágyókat. Köszönöm az egész heti figyelmet, jó volt, hogy együtt indítottuk a reggeleket, én Simon Norbert vagyok, találkozunk legközelebb jövő hétfőn, reggel 6 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Veszélyben a kőrizsfák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a kőrizsontó kalcsó díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBIH növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor-zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk 11 órakor jönnek majd újra, mostani frisseket is köszönjük szépen. 2026. augusztus 7-e van péntek, és ma az Ibolyákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát itt a Best FM-en.

Augusztus 7-e van, és ma az ibolyák ünneplik névnapjukat. Egy latin névről van szó, a latin viola szóból származik az ibolya. Ennek a régi magyar alakváltozata volt az ivola, aztán pedig ebből fejlődött ki az ibolya, és hát az ivolák és a violák is ünnepelhetnek a mai napon. Egyébként az ibolya a 19. és különösen a 20. században volt nagyon népszerű, a 90-es években már ritkán fordult elő, manapság pedig már nincs benne a 100 leggyakrabban adott női név listájában. A ibolyák ünnepelhetnek még egyébként augusztus 13-án és szeptember 12-én is. Híres ibolya, Csák ibolya olimpiai bajnok, magasugró, Csonka ibolya színművésznő, Dávid ibolya politikus és Olá ibolya énekesnő.

0: Ma is foglalkozunk a négylábúakkal, és talán az egyik legfelemelőbb érzés a kutyatartásban, hát nagyon sokat tudnék mondani, de én például mindig elgyengülök, amikor a 10 éves bigülöm Bodzika megjelenik egy plüsssel a szájába, mondjuk este 10-kor, vagy bármikor így hozzám vágja, hogy játszunk, mert amikor a kutya felhív minket keringőre, akkor mindegy, milyen fáradtak vagyunk, szerintem menni kell. De vajon milyen a jó játék? Mire figyeljünk játék közben? Most egy-két adáson keresztül ez lesz a témánk. Maglóczky Tibor kutyatrénerrel, kiképzővel. Szia Tibi, szép napot neked!
1: Szia Hajni! Üdvözlöm a hallgatókat is. Tehát most a játékszó hallatán beszélhetünk arról a tárgyról, amivel játszik a kutya, vagy játszunk a kutyával, vagy maga a folyamat, tehát az, hogy milyen folyamatba visszük bele a kutyát, milyen cselekvésbe.
0: Akkor kezdjük ma a tárgyakkal, legközelebb pedig majd akkor folytatjuk a cselekvésekkel.
1: Amit nagyon sokszor említettünk már az előző beszélgetésekben, hogy a kutyának az ösztönei azért meghatározzák, hogy hogyan tudunk vele játszani. Milyen játékok használunk. Tehát egy erőteljes ösztönnel rendelkező kutya, ami nagyon szeret kergetni tárgyakat, vagy élőlényeket, de onnan átterelhetjük a játékra, hogy ne a nyuszit kergesse, hanem majd én dobom neked a labdát, a nyusziról az élőről leállítjuk, de az ösztönét ki tudjuk elégíteni, hogyha dobálok neki fadarabot, labdát, plüssállatot, stb. És azért mondtam, hogy az ösztön az meghatározza, mert egy erőteljes ösztönnel rendelkező kutya az a plüst egy másodperc alatt kivégzi. Igen. Viszont vannak olyan játékok, amik bírják ezt a strapát. Viszont egy gyengébb ösztönű kutyával is lehet játszani. Nyilván nem lesz annyira intenzív ez a játék, amit egy ilyen kutyával tudunk játszani, és akkor jönnek be ezek a játékok egyébként, ami egy teljes iparág épült már erre a kutyajátékgyártásra. Mert ugye a klasszikus, igen, tehát a klasszikus labda, vagy akár egy fadarab a természetből, de már vannak utólag gyártott fadarabok is.
0: Igen.
1: Most nem az a portfáról beszélek, mert az a sportra való, de most ugye divat a kávéfa, hogy rágcsáljon a kutya. Igen. A plüssjáték, az szintén ugye egy kevésbé erős ösztönű kutya szeret rágcsálni, de mondjuk a plüst a szájába veszi, egy keményebb gumi vagy műanyag játékot már nem fog meg, mert érzékeny, és az neki túl sok. Azt nem élvezi. Vannak ilyen extrém esetek, hogy mondjuk akár őrzővédő munkára szerette volna a gazdi hordani a kutyát, meg mondjuk még egy tenyészemlét is szerettek volna elérni vele, de a klasszikus őrzővédő felszerelés, mondjuk egy ronydarab, egy zsákdarab, egy bőrdarab, ugye, amit a kutyának igen, azért erősen meg kell fognia, mert ha a szájába veszi, az nyálas lesz, csúszik, nem tudja beleakasztani a fogát, tehát azt szorítani kell. Tehát mondjuk egy ilyen kutyának felkínáltunk egy ilyen játékot, játszottunk vele, próbáltuk kihozni belőle azt a zsákmány szerző ösztönt, hogy induljon be a kutya, és abszolút nem érdekelte, illetve érdekelte, csak rá sem mert nézni, vagy meg sem merte közelíteni, mert előtte megfogta egy másik kutya, annak egy olyan szaga van, koszos volt, stb.
0: Kis finnyes.
1: És akkor onnan indultunk, igen, hogy akkor hozzon neki a gazdi valami saját játékot, és egy ilyen rózsaszín kis malackát a micimackóból.
0: Az őrzővédő kutya,
1: az jó. Az úgy vicces volt, igen, hogy ezzel indítottuk be a kutyát, hogy Istenem, kezdjen már el egy kicsit játszani, kezdjen érdeklődni azután a játék után, amit én nagyon intenzíven mozgattam, és próbáltam kihozni belőle.
0: Remélem, erről valahol van videó azért, ahogy a malackával törjönksz, igen.
1: Arról szerintem nincs, de a lényeg, hogy sikeres lett egyébként a felkészítés, mert ilyen nagyon-nagyon alapokról indulva egy idő után megfogta az erőteljesebb, erősebb anyagokat is, egy bőrt, egy éket, tehát egy ilyen csibészkart utánzó tárgyat, aminek a keresztmetszete már olyan, mint a csibészkar, és akkor fel tudtuk készíteni egy olyan szintre, hogy éppen átcsúszott a vizsgán. Szóval az ösztönök sok mindent meghatároznak.
0: Igen. Hogyha valaki kezdő kutyás kölyökkutyája van, akkor nyilvánvalóan első körben azért ilyen rágcsákat érdemes venni, nem? Mert hogy ez a rágó ösztön minden fajtánál ott van még kölyökkorban, nem?
1: Hát ezt megint ketté kell választani. Ha azt szeretném, hogy a kutya mondjuk foglalja el magát és rágcsáljon, az nem feltétlenül egy olyan játék, amivel én játszani fogok vele.
0: Aha.
1: Én azt szoktam javasolni, hogy ha a kutyával játszunk aktívan, akkor legyen egy olyan tárgy, amit nem hagyunk előtte soha, azt csak akkor veszem elő, amikor én azt mondom,
0: hogy hát,
1: adok a kutyának egy jelet, hogy figyelj, most játszani fogunk, de olyan intenzívet, és ezt ezzel a játékval tudjuk, amit én most elővettem, elkezdjük a játékot, tudom vele motiválni a kutyát, kérhetek tőle feladatokat, meg tudom vele jutalmazni, és ha vége, lezárom, akkor ezt a játékot elrakom. Kutyában lesz egy hiányérzet a végén, persze előtte sokszor megkapta, sokszor megjutalmaztuk, de ezt a játékot elrakom. Hogyha ezt mindig előtte hagyom, akkor nyilván el lehet lenni, hogy a motivációja ezután a tárgy után csökken.
0: Igen.
1: De hogyha így jutalomként kapja meg, és én ezt megmutatom neki, hogy figyelj, Buksi, most dolgozni fogunk, és beindul a kutya, látom, hogy csillog a szeme, felpörög, elkezd koncentrálni, tehát ez egy ilyen játék. A rákcsák azok arra valók, hogy ha egyedül hagyom a kutyát, vagy éppen nem tudok vele foglalkozni, de ott vagyunk egy térben, ne a tévéállvány sarkát rágja, meg ne a dohányzóasztalt kezdje el rágni, hanem van egy olyan kis játék, amivel ő tudja magát szórakoztatni, rákcsája esetleg, viszont itt jön be a minőség.
0: Na aztán, hogy milyen egy jó minőségű kutya játék, legközelebb ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen!

Augusztus 7-e van, ma az Ibolyákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Én Szendi Hajni vagyok, és jön nálunk már is a kalendárium. Ma van a függetlenség napja 1960 óta Elefántcsont parton, tehát ott ünnepelnek ma. 1714-ben ezen a napon a nagy északi háborúban az orosz haditengerészet első fontos győzelme volt. Ezen a napon a Ganguti csatában történt ez. Megalakult az idéglenesen megbízott Friedrich kormány, hivatalnok kormány 1919-ben. 1933-ban az iraki kormány lemészárolt több mint 3000 asszírt a Dohuk tartományba tartozó Szumel faluban. Ezt a napot később az asszír mártírok napjává nyilvánították. 1944-ben a Howard Egyetemen elkészítették a Howard Mark 1 néven ismerté vált elektromechanikus program vezérelt számítógépet. Még egyszer mondom, 1944-ben. 1955-ben a tokiói telekommunikációs gyártó vállalat, a mai Sony elődje, elkezdte árusítani az első tranzisztoros rádióit Japánban. Philip Pettit, a világkereskedelmi központ két felhőkarcolója között átment egy kifeszített kötélen 1974-ben, döbbenetes, amit véghez vitt. Tulajdonképpen egy 200 kg-os acélkábelen egyensúlyozott az ikertornyok között. A természetesen illegálisan szervezett mutatvány 45 percig tartott és felkeltette a sajtó figyelmét is. Ezen a napon zárult le az úgynevezett viharhadművelet 1995-ben, ez volt a horvátországi háború utolsó nagy csatája. 2005-ben Kabul közelében közlekedési balesetben életét vesztette egy német katona, egy magyar és két német társa pedig könnyebben megsérült. 2008-ban pedig kitört a grúz-orosz háború, vagy úgy is szokták nevezni, hogy dél-oszétiai háború, amely 2008. augusztusában ezen a napon kezdődött, egy fegyveres konfliktus volt, az egyik oldalon Grúzia, a másik oldalon pedig Dél-Oszétia, Abházia és Oroszország állt. Persze volt sok-sok sportesemény is, például 3 Forma 1-es nagydíj esett erre a napra, a két német nagydíj 66-ban és 83-ban volt augusztus 7-én, az egyiket Jack Brabham nyerte, a másikat pedig a Ferrarival Renault Arnoux, 1988-ban pedig erre a napra esett a magyar nagydíj, a Hungaroringen a McLaren Hondával Ayrton Senna állhatott fel a dobogó legfelső fokára. És akkor nézzük, milyen hírességek születtek augusztus 7-én. 1560-ban Ecsedi Bátori Erzsébet magyar grófnő sorozat és tömeggyilkosság vádjával őt bebörtönözték. Egyébként Gondolf Gusztáv csillagász, matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt, 1825-ben született ezen a napon. Itt van nekünk Mata Hari is, a holland táncosnő, aki egyébként kém is volt, és ezzel a vágydal ki is végezték. Ő 1876-ban született ezen a napon. Bibó István Széchenyi díjas magyar jogász, politikus 1911-ben született, Csenki Imre kossuthdíjas magyar karnagy zeneszerző 1912-ben, Vekerdi József Széchenyi díjas magyar nyelvész 1927-ben, Abeba Bikila etióp atléta, aki egyébként kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó is volt, a táv kétszeres világrekordere, és az első színesbőrű afrikai olimpiai győztes volt, 1932-ben született ezen a napon, Sós Edit magyar színésznő 1934-ben, Domokos István magyar író 1940-ben, Simon Éva magyar színésznő 1950-ben, 53-ban pedig Balogh Judit magyar színésznő. Ma ünnepli a születésnapját Bruce Dickinson, az Iron Maiden énekes 1958-as, és hát az X-aktákkal világhírnévre szertevő David Duchovny 1960-ban született ezen a napon. Ma ünnepel még Csapó Virág magyar színésznő, illetve Charlize Theron dél-afrikai színésznő, aki 1975-ös, illetve itt van még nekünk Paul Biederman német úszó, aki 1986-ban született augusztus 7-én.

Fellélegezhetünk-e a hétvégén időjárási szempontból, vagy sem? Erre a kérdésre próbálok most választ találni. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható idehaza. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar. Délután már nem valószínű csapadék. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Szombaton hajnalban 15-22 fok valószínű, az északi völgyekben hűvösebb is lehet. Délután 29-34 fok lesz a legmelegebb órákban. Vasárnap többnyire derült napos csapadékmentes időre készülhetünk, a változó irányú szél kevés helyen élénkülhet meg. Vasárnap 13-20 fok lesz hajnalban, délután 29-35, viszont egyébként az északi völgyekben 10 fok körüli értékekre ébrednek majd az ott élők, tehát ők még akár egy pulóvert is fölvehetnek, egy ilyen vékonyabbat. Hétfőn is napos idő valószínű, kevés felhővel, csapadékra kicsi az esély, de a nap második felében előfordulhat, főleg északnyugaton majd kisebb zápor, zivatar. A szél eláll, délután 32-37 fok lesz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Albérlet szezon, élénkült a kereslet, a rollerezés szabályaira figyelmeztetnek, korlátozták a szökőkutak működését. Kis Dániel vagyok. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérletpiacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
2: Mindenképpen ajánlott rollerre közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerre közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai kettős, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-től este 9:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-től délután 5:00-ig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai kettős téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz- és energiafelhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Ezek voltak a hírek, 11-kor délben jönnek majd a még frissebbek, addig pedig folytatjuk itt a Best FM-en remek zenékkel és információkkal. Hamarosan például hozok egy kis napszemüveg etikettet, szerintem sokakra ráfér.

Sok ember szenved attól, hogy vagy folyamatosan fenn van a gyomorsava, vagy csak bizonyos ételektől, gyomorégés és savközömbösítők, mikor alkalmazzunk gyógyszert, ez lesz most a témánk. A savközömbösítők régebben nagyon fontos gyógyszerek voltak a gyomorfekély kezelésében. Ma már inkább csak a gyomorégés és egyéb emésztési panaszok esetén szedik őket. Legnagyobb előnyük a többi szerhez képest, hogy recept nélkül is kaphatók, a hatásuk pedig egyszerű reakción alapul, vagyis hogy a gyomorsavat a gyenge lukként viselkedő savcsökkentők közömbösítik. Sót képeznek, ezáltal kevesebb lesz a sav, és így a gyomor bontó enzimjei is elveszítik működő képességüket. Hatásuk attól függ, hogy az egyes vegyületek milyen mértékben oldódnak vízben, gyomornedvben, és hogy az őket alkotó ionokat milyen élettani hatással ruházták fel. Sok savcsökkentő hatóanyag van ma már forgalomban. A legnépszerűbb a nátrium-hidrogén-karbonát, ami percek alatt csökkenti a gyomorfájást is. A sav közömbösítése során széndioxid keletkezik, ami gyorsítja a gyomor ürülését. Másrészt viszont feszítő érzést, büfögést, széltolulást is okozhat. Ha túl sokat veszünk be belőle, túl sok nátrium szívót hat fel, ami szív- és vesebetegeknél és magas vérnyomás betegeknél hát problémát is okozhat. Amennyiben szedése alatt nagy mennyiségű tejet fogyasztunk, akkor a tej alkáli szindróma alakulhat ki, melynek oka a nagy mennyiségű kálcium és nátrium bevitel. Tünetei a fejfájás, gyengesség, hányás, székrekedés, hasi fájdalom, kálciumtartalmú vesekő, vesekövek képződése. Magnézium-oxid és magnézium-hidroxid is alkalmazható savközömbösítőnek, ezek is gyorsan hatnak, viszont hashajtó hatásuk van. Aztán itt van még a magnézium-triszilikát és a magnézium-karbonát savközömbösítő, amelynek hatása lassabban alakul ki, viszont tartósabb. Minden magnézium-sóra jellemző, hogy csak kismértékben szívódnak fel, de veselégtelenségben nagyon lelassul a kiürülésük, és ekkor mellékhatásként lelassíthatják a szívműködést. Az alumínium hidroxid bár gyenge savközömbösítő, mégis hasznos lehet savtúltengésben, mert a sósavval reakcióba lépve a képződő alumínium klorid kocsonyaszerűen bevonja a gyomornyálkahártyát, és védi a sav károsító hatásától. Tovább haladva a bélben megköti a foszfátot, ezt terápiásan magas foszfátszint csökkentésére is alkalmazzák, de akinek normál ez az értéke, annál a foszfát hiány tüneteit, vagyis anorexiát, izomgyengességet és csontképzési rendellenes okozhat. Ha veselégtelenség miatt nem tud normálisan ürülni az alumínium, akkor idegrendszeri problémák okozója lehet, és székrekedést is okozhat. Tévhit, hogy ezek a szerek korlátlanul szedhetőek bármiféle orvosi ellenőrzés nélkül, ugyanis sok más gyógyszer hatását módosíthatják a savlekötők. Nagyon sok gyógyszernek gátolják a felszívódását, ezáltal a hatása azzal, hogy a bélrendszerben megköti ezeket, módosíthatja ugye a gyógyszereket, tehát csak is orvosi felügyelet mellett szedjük ezeket a savlekötőszereket.

Gustav Mahlerre fogunk emlékezni, a késő romantika egyik legnagyobb zeneszerzőjére, aki karmester is volt, és hát hidat tudott képezni a 19. század végi romantika és a 20. századi modern zene irányzatok között. A mai Csehország területén egy kis faluban született zsidó származású családban 1860-ban, július 7-én. Gyermekkorától kezdve rendkívüli zenei tehetséget mutatott, 4 évesen már zongorázott, 15 évesen pedig, még egyszer mondom, 15 évesen felvették a bécsi konzervatóriumba. Szóval az ember körül mondjuk ilyen emberek vannak, akkor azt érzi, hogy mindenről lekésett. Mahler életének meghatározó része volt a karmesteri pálya. Ő vezette a bécsi udvari operát, aztán pedig a New York-i Metropolitan operát és a New York-i filharmonikusokat is. Micsoda névsor ez. Karmesterként a legnagyobb szigorral és precizitással dolgozott, zeneszerzőként viszont érzelmek és a filozófia világa foglalkoztatta. Zeneművei, különösen a szimfóniái monumentális méretűek, mélyen személyesek, sokszor az élet, a halál, a szenvedés és a megváltás kérdéseit boncolgatják. Mahler 9 befejezett szimfóniát írt, valamint több dalciklust is, köztük a Dal a földről és a Gyermek gyászdalok című műveit, amelyek mélységükben páratlanok. Bár zeneszerzőként életében nem kapta meg a nekijáró elismerést, a 20. század második felétől kezdve Mahler zenéje újra virágzásnak indult, és ma már a világ legnagyobb koncerttermeinek állandó szereplői a művei. Mahler hitét a zene mindent felülíró erejében fogalmazta meg, ezt mondta: a zenének valami olyat kell kifejeznie, amit szóval nem lehet elmondani, de ami mégis ott van az ember legmélyén. Mahler öröksége örök, zenéje képes mélyre hatolni a lélekbe, de ahol az értelem már nem elegendő, csak az érzelem és a hangok nyelve beszél tovább.

Van, akin azért van éjjel-nappal napszemű meg, mert hogy bántja a szemét a fény, sokan pedig divatból teszik ezt, és ugye elmondható, hogy ma már nem csak nyáron és télen hordunk napszemüveget, hanem az év bármelyik szakaszában ez megtehető. Fontos azonban mérlegelni, hogy ezzel kapcsolatban mi is az etiket. A napszemüveg viselése teljesen hétköznapi, megszokott jelenség. Ennek ellenére kevesen vannak tisztában azzal, hogy milyen alapvető illemszabályok kapcsolódnak hozzá. Miután a legtöbb ember a tekintetből olvas, és a szemkontaktus feltételéhez elengedhetetlen, hogy a szemünk jól látható legyen, emiatt több mint illetlenség egy beszélgetés során magunkon hagyna a napszemüveget. Ugyanis, ha ez teljesen eltakarja a szemünket, ez már tényleg udvariatlanság. Na de nézzük a protokoll szakértőt. Vannak, akinek a jó látás érdekében folyamatosan szemüveget kell viselnie. Régebben nem sok választás volt annak érdekében, hogy megvédjük a szemet az erős napsugárzástól. Vagy a kezünk szolgált napellenzőnként, vagy hunyorogtunk. Aztán jöttek a fényre sötétedő lencsék, de ezek a szemüvegek sem nyújtanak tökéletes megoldást, hiszen zárt térben egyáltalán nem praktikusak. Az utóbbi néhány évben nagy divattá vált, évszaktól függetlenül, hogy rajtunk van a napszemüveg. Nos, Fekete Gábor protokoll tanácsadó azt mondta, ha a napfény hatására sötétedő szemüveg vagy dioptriás szemüveg óvja a szemünket, akkor ebben az esetben el kell fogadni, hogy valaki nem veszi le a napszemüvegét beszélgetés társalgás közben. Ilyenkor illik elnézést kérnie annak, aki olyan szemüveget hord, ami eltakarja a szemét. Még azt is lehet mondani, hogy tudjuk, hogy illendőség lenne lemenni a szemüveget, de megromlott látásunk miatt ezt nem tesszük. Amennyiben divatos vagy sport szemüveget hordunk, természetesen nem illik magunkon hagyni egy kommunikációban, mert hogy a szemnek nagy a szerepe. Ha nem beteg a szemünk, ha nem létfontosságú, hogy napszemüveget tartsunk a fejünkön, akkor azt le kell venni. Egyéb esetben magunkon hagyna a napszemüveget ugyanolyan hiba, mint hogyha elfelejtenénk köszönni, vagy nem fogadnánk valakinek a kéznyújtását üdvözléskor. Tehát ez illetlenség. A protokoll szakértő azt javasolja, nyugodtan tegyük szóvá, ha zavar bennünket, hogy valaki, akivel beszélgetünk, napszemüveget hord, és így nem tudunk vele szemkontaktust teremteni. Ha pedig rajtunk is van napszemüveg, akár azzal is jelezhetjük a kérésünket, hogy mi magunk nyomatékosan levesszük, hogy a másik lássa a tekintetünket. A protokoll szakértő azt tanácsolja, hogy zárt térben, vagy ha egyáltalán nem süt a nap, semmi esetre se viseljünk napszemüveget, még akkor sem, ha ezzel a fáradtságunkat akarjuk palástolni. Ha nem sötét barna vagy fekete, hanem más színű a szemüveg, lila, sárga, kék, ami majdnem átlátszó, azt is illik levenni. A társalgás intim zóna, ami általában 80-120 cm között van, semmiképpen nem az a tekintetváltás, amit napszemüvegben kell megejteni. Ha magunkon hagyjuk a

Délben jönnek majd a friss hírek itt a Best FM-en, de előtte még gyorsan közlekedünk. Erős áramú hálózat bővítési munkálatai zajlanak Nyíregyházán, a Nagyvárad utca és a Czuczor Gergely utca csomópontjában. A kivitelezés idején útszűkületre, forgalomkorlátozásra és a gyalogos forgalom időszakos korlátozására is számítani kell. Közműfedlapok szintbe helyezését végzik a 4-es főút Kert utcai szakaszán. Útszűkületre, sávlezárásra kell számítani. A munkaterületet táblák, terelőnyilak jelzik. A közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel haladniuk, és közben érdemes hallgatni a Best FM-et, ahol jönnek a hírek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Legközelebb egy órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, mi pedig megyünk tovább, hamarosan megismerkedünk a Pitypanggal, aztán egy olyan férfiról is szó lesz, aki már két atombomba támadást is túlélt.

Ritkán esik szó a pitypangról, a pitypang viszont nem csak szép, de elképesztően hasznos is. A virágból készült kivonat rengeteg kozmetikai termék összetevője, hiszen valóságos csodaszerként tartható számon a bőrápolásban. A pitypang egy közönséges virág, amely gyógyító és nyugtató tulajdonságokkal rendelkezik, valamint számos előnnyel bír a bőrápolás tekintetében. De vajon miben is rejlik ennek a csodaszép virágnak a varázs ereje? Már is elmondom. A pitypang kivonat a pitypang virágából származik, és egyes bőrápoló termékek összetevőjeként használják. A kivonat elkészíthető a pitypang leveléből, virágából vagy a gyökeréből. A bőrgyógyászok szerint ez az összetevő az utóbbi időben egyre népszerűbb. A természetes összetevőkre és a növényi alapú kivonatokra való fokozott figyelemnek köszönhetően a pitypangot egyre gyakrabban építik be a bőrápoló termékekbe. Antioxidáns tartalma, valamint gyulladás csökkentő és antibakteriális hatása miatt elképesztő bőrápolási előnyökkel bír. A pitypang vagy más néven gyermeklánc fűköztudottan antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. Gazdag A, C, E és K vitaminban, valamint antioxidánsokban, amelyek megvédik a bőrt a károsodástól. A pitypang kivonatokat a gyulladás csökkentő antioxidáns és karcinogén tulajdonságai miatt évszázadok óta használják az orvostudományban olyan betegségek kezelésére, mint például a rák, a hepatitis, illetve az emésztő rendszeri problémákra is állítólag nagyon-nagyon jó. A pitypang jótékony hatása abban rejlik, hogy gyulladás csökkentő és antibakteriális, tehát segíthet leküzdeni a pattanásokat, és az antioxidánsként is ugye működik, tehát felveszi a harcot az öregedés jeleivel szemben. Tudományosan kimutatták, hogy a gyermekláncfű levél és virág kivonata segít megvédeni a bőrt az UVB károsodásától és a sejt öregedésétől, tehát egy csodaszer. Fontos viszont tudni, hogy mint minden bőrápolási összetevő esetében, a pitypang kivonat használatakor is felléphet allergia vagy bőrirritáció, különösen azoknál, akik allergiásak a parlagfűre, krizantémra, körömvirágra vagy a százszor szépre. A pitypang kivonatot hozzáadhatjuk arckrémekhez, szérumokhoz, testápolókhoz, viszont fontos, hogy az első használat előtt mindig végezzünk bőrpróbát.

Szendi Hajni vagyok, és most egy olyan férfit fogok bemutatni, aki két atombomba támadást is túlélt, egy japán férfiről van szó egyébként. 1938-ban két német tudós eredményeinek köszönhetően elindult a német atomprogram. Néhány éven belül az USA vezetése elkezdett tartani attól, hogy az ellenség pusztító erejű fegyvert készít, és megkezdődött az atomverseny. 1945-re az amerikai hadsereg elkészült a saját fegyverével, amit erődemonstrációként kétszer is bevetett a japánok ellen. Ez kapitulációra kényszerítette az utolsó hadviselő tengely hatalmat, és bár többi tízezren meghaltak, tudunk egy olyan szeméről is, aki mind a két csapást túlélte. Még 1939 előtt német tudósoknak sikerült bizonyítani a maghasadást, amivel elméletben lehetővé tettek egy ilyen elven működő fegyver kifejlesztését. Amikor kitört a háború, több nyugati ország vezetőségét is aggasztotta, hogy a harmadik birodalom egy maghasadáson alapuló fegyver kifejlesztésén dolgozik. 1941. október 9-ére az Egyesült Államokba megérett az igény egy saját atomprojekttel indítására. Ezen a napon Franklin Delano Roosevelt elnök utasítást adott a hadseregnek, hogy kezdjék meg az ez irányú kutatásokat és fejlesztéseket. 1943 elejére két elgondolás is született, az egyik szerint tüzérségi eszközként, a másik szerint pedig bombaként vetették volna be ezt a nem mindennapi fegyvert. A vitát végül a vezető kutató, sokaknak ismert, Robert Oppenheimer döntötte el, aki az utóbbi elkészítésére koncentrált. 1945 nyarára el is készült az első bomba, amivel aztán július 16-án sikeres tesztrobbantást hajtottak végre. Az USA néhány befolyásos embere, hogy bizonyítsa az új fegyver pusztító erejét, el akarta hívni a japán vezetőket a tesztrobbantásra, ám ez végül nem valósult meg. Milyen jó lett volna szerintem, hogyha elmennek, mert hogy akkor talán az atomháború ugye nem történt volna meg itt az atomtámadás, na mindegy, ez már így történt. 1945. augusztusára a világ nagyobb részén már elhallgattak a fegyverek, de Japán ellen még javában folytak a harcok. A bevetést, amelynek jogosságáról nyilván ma is nagyon heves viták zajlanak, komoly tanácskozás előzte meg. Az amerikai elnök az alkalmazás mellett döntött, három célpontot jelöltek meg, Hiroshimát, Kokurát és Nagasakit. A feladatra az Enola Gay nevű repülőgépet jelölték ki, aminek a legénység 1945. augusztus 6-án kioldotta rakományát Hiroshima felett. A bomba 1,2 kilométeres körzetben teljesen letarolta a várost. A detonációban rengeteg kórház és orvos is megsérült, ami tovább súlyosbította a helyzetet. Érdekes, hogy a gyárak, illetve az üzemek viszonylag épségben megmaradtak a támadás után. Az események ellenére a japán vezetés a harcok folytatása mellett döntött. Ezért az amerikaiak úgy határoztak, hogy megismétlik az erődemonstrációt. Három nappal később Nagasakira is atomtámadást mértek, ami Hiroshimához hasonlóan szinte teljesen elpusztult. A halálos áldozatok száma az első támadás után 40 és 80 ezer közé, a másodikat követően 35 és 45 ezer körülire becsülik. A halottak zöme mindkét esetben civil, illetve az is elmondható, hogy a csapásokat követő hónapokban még tízezrek haltak meg az égési, illetve sugárfertőzés okozta sérülésekben. Látva a rombolást, hosszas hezitálás után augusztus 14-én a császár rádión bejelentette, elvesztették a háborút, és feltétel nélkül megadják magukat. Volt azonban egy férfi, aki csodával határos módon mindkét atomtámadást túlélte. Az akkor 29 éves Yamaguchi Tsutomu üzleti útra ment Hiroshimába. Elmondásai szerint, amikor meglátta a robbanást, azonnal egy árokba vetette magát. Ugyan szerzett égési sérüléseket és egy enyhe sugárfertőzést, túlélte a támadást, és mivel a vasutak még közlekedtek, hazatért Nagasakiba. Itt augusztus 9-én épp a cég épületében mesélte az élményeit, amikor ismét találkozott a pusztító eszközzel. Yamaguchit ezúttal az épület vastag betonfalai mentették meg, idézőjelben csak az otthona pusztult el. Felesége és gyermeke szintén túlélték a támadást. Nekik az volt a szerencséjük, hogy nem voltak otthon, ugyanis épp a férfi gyógyszereit váltották ki a patikában. Bár Yamaguchi szenvedett a sugárzástól egy darabig, de az egészsége helyreállt, és 93 éves koráig élt. Ettől függetlenül a támadásnak máig ható súlyos következményei vannak. Manapság is születnek a sugárfertőzés okozta szövődményekben szenvedő gyerekek.

0: A földközi tengernél jövünk, megyünk, és a földközi tenger, akkor én azt gondolom, hogy a legtöbb magyar a horvát tengerpartot keresi fel. Egyébként nyilván értem ennek az okát, de hát Szlovénia például, ez oké, hogy csak egy pici tengerparttal rendelkezik, de hát az is egy ékszeres doboz, meg rengeteg helyre elmehetünk a földközi tengernél. De most gasztronómiai szempontból tehát a magyarok kedvence, Horvátország következik a vonal túlvégén, Fridrik Antal séf, Szianti.
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, nagyon sok hallgató járt már Horvátországban, tehát szerintem, amiről fogsz beszélni, az többnyire ismerős lesz nekik, de biztos vagyok benne, hogy azért egy-két kis fűszert fogsz ajánlani, hogy hova érdemes menni, mit érdemes megkóstolni.
1: Igazából így van, többször voltam Horvátországban, és talán egyszer az utolsónál volt az, amikor már kezdtem érezni azt, hogy végre találtam valami érdekeset, mert én is az voltam, hogy lementem a tengerpart, csobbantunk a tengerbe, vagy a Krík-szigeten, vagy valahol voltunk, és akkor mindenhol voltak azok a, ugyanazok a grillezett hal, meg ugyanazok a csavak.
0: Egyformák, igen, igen.
1: És nem láttam semmi értelmét. Mondom, hát nem, no, tehát effektív nem igaz, hogy mindegy, hogy melyik étteremben megyek be, mindegyikben ugyanaz az étel kínálat van, és harmadik nap után halára unom magamat ebből a szempontból. Na most itt a horvátok is azt csinálják, jó, jön a turista, ezt és ezt akar enni, akkor ezt kapják, aztán szavaz senkivel, nem foglalkozunk tovább. Ez van a tengerpart és a turista paradicsomokban általában. Aztán lehet, hogy már vannak olyan éttermek, amit valamiért én elkerültem véletlenül, akarva akaratlanul is, és már vannak sokkal jobb éttermek, viszont biztos, hogyha nem a turista paradicsomba, hanem amikor csak átmegyünk Horvátországon, akkor látjuk, hogy az útszélén ki van rakva valami bárány, és ott sütögetik, meg egyebek, álljunk meg, na ott érdemes, akkor ott már foglalkoznak a dologgal, volt rá precedensem az utolsó utazásomnál, ott mentünk be, akkor egyből volt szarvasgombás tészta, egyből volt nagyon érdekes, kicsit toszkán hatású ételeket is találtam, ami nekem pozitív ebből a szempontból, tehát a toszkán hatású étel az, hogy szárított sonka meg egyebek, és közben tévedtem, mert nem, ez nem toszkán, az Isztriában a sutos nevű szárított sonka, az van ugyanolyan idős, mint az összes toszkán sonka, abszolút mértékben. Tehát az Isztrián ugyanúgy tudnak nagyon finom ilyen szárított sonkát készíteni, úgyhogy első osztályokat. De például a Dalmát részen, a dalmáciai részen is, Split meg Zadarban is, vagy Dubrovnik környékén is nagyon-nagyon jól tudnak főzni. Ott már nekem az egyik kedvencem, ahogy megláttam az étapon, mondom, jó, akkor én ezt kérem, fekete tinta harizottó, tényleg fekete. Na most ilyenkor van, amikor ki kell mondani a 9 mással hangzott, ez a csmi, vagy a CRMI,
0: csmi,
1: rizott, csmi, rizott, a rizottot ki tudtam mondani, és a fekete tintahal rizottó valóban a tintahal tintájával van megfestve feketére, és ha jól készítik el, tényleg koromfekete, és tényleg nagyon finom, hogyha lehet, én egy kagylós verziót választok, vagy ilyen tengeri herkent is, nekem az egy kicsit közelebb áll ehhez a rizott, tintahalas rizottóhoz, de tényleg jó, úgyhogy aki egy kicsit is visszajöv a rizottótól, főleg a fekete szintől, akkor itt a lehetőség, hogy megpróbálja, megkóstolja, és rájön, hogy ú, ez nagyon jó. Úgyhogy ezt merem ajánlani a fekete tintahal tintájával. Na, belezavarodtam.
0: Tintahal tintájával megszínezett rizottó.
1: Így van, köszönöm.
0: Azért ez nem egyszerű, igen.
1: Ugye, próbáltam megzavarni magamat, és sikerült.
0: És sikerült is saját magadat megforgatni, jó van, Antti.
1: Nagyon jó finom ételeket készítenek, de még marha húsból is. Én például most föl fogok rakni majd a közösbe egy szarvasgombás karfiol krémet, egy dalmát paszticsádával. Lehet, hogy nem így mondják ki, de ez egy szilvás, asszaltszilvás boros marharagú. Nagyon-nagyon is különleges. Nem azt mondom, hogy ez a legkönnyebb, de közben nem olyan nehéz étel, de a szarvasgombás karfiol krém hozzá pont egy tök jó kis kiegészítő.
0: Hát hogy nem, különleges.
1: Úgyhogy vannak nagyon finom ételek a horvátoknál, és csak egy kicsit keresni kell, nem biztos, hogy a tengerparton kapjuk meg a 22. egyforma étterembe. Kicsit közelebb megyünk a hegyekhez, vagy amikor megyünk át, akkor megállunk. Jó. Nem biztos, hogy mindig az autópályán kell végigmenni, van, amikor a régebbi utat kell választani, vagy legalábbis kipróbálni, hogy ott mik vannak.
0: Ne így legyen, legközelebb pedig Szlovéniát keressük fel, az egyik kedvencemet. Antti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte még egy jótékonysági kiállításról szeretnék szólni, hiszen Jakab Abonyi Vivien Éva alkotásaiból nyílik tárlat. Vivient a sors többszörösen is próbára tette. Merrákkal diagnosztizálták, aztán egy rutin műtét után olyan súlyos fertőzés lépett fel nála, melynek következtében szinte egyik napról a másikra mindkét lábát térd alatt és mindkét kezének egy részét elveszítette. De ő új életet választott. Az alkotásban talált új célt és örömöt. Abban hisz, hogy a megfelelő segédeszközökkel tovább fejlődhet, alkothat, önállóbb életet élhet családanyaként. A kiállítás bevétele teljes egészében korszerű protézisekre, segédeszközökre, azok javítására, cseréjére és fenntartására, valamint az akadálymentes élet megteremtésére fordítódik majd. A kiállított festményeket ugyanis meg lehet majd vásárolni, tehát így segíthetünk Viviennek. A kiállítást augusztus 8-án ezen a héten szombaton nyitják meg a Váci Mihály Kulturális Központban. A belépés díjtalan, a tárlat augusztus 24-ig tart nyitva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Veszélyben a kőrizsfák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a kőrizsrontó kalcsódíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBIH növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
3: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Legközelebb 2 órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, de remélem ezt az órát is együtt töltjük. Szendi Hajni vagyok. Ha valaki annyira kétbalkezes, mint én, akkor biztos folyamatosan sepreget vagy porszívóz különféle üvegdarabokat eltört poharak után. Na mindjárt hozok ezzel kapcsolatban egy-két jó tippet.

Fú, én eléggé ilyen kétbalkezes vagyok, rengeteget török zúzok, nem azért, mert agresszív vagyok, hanem simán csak béna vagy figyelmetlen. Egyébként meg elkezdtem erre odafigyelni, és akkor mostanában már kevesebb pohár törik a környezetemben. Van olyan család, ismerősöm, családtagom, akinél nincsen törhető dolog, mert azt mondja, minek? Tehát úgyis összetörik minden poharat, lejt és sorolhatnám. Szóval amióta egyébként nem kapkodok annyira, hanem odanézek, amit éppen meg akarok fogni, azóta nem ejtek el annyi poharat, és nem töröm szanaszét, de a napokban a bátyám, aki egyébként egyáltalán nem béna ilyen szempontból, ő tört szét a vasárnapi ebédnél egy komplett edénynek a tetejét, ilyen üvegedény. Azt mondja, még át is gondolta, hogy lehet, hogy nem ide teszi a gázra, oda tette, lecsúszott, szanaszét robbant az egész, fú, nagyon sokáig takarítottunk, hát meg ilyenkor a kutya megy ezerrel, hogy mi történt. Na hát nem győztük kipaterolni őt nyilvánvalóan abból a helyiségből, mindenhol volt valami szilánk, szóval az a tető tulajdonképpen robban. Én általában azt szoktam ilyen esetben csinálni, hogy összeseprem, aztán pedig összeporszívózom ezeket a dolgokat, megy bele a kukába, viszont nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a zsákban, a szemetes zsákban üveg van, mert én egyszer elfelejtettem, és nagy lazán elkezdtem kivinni a kinti kukába, nekiütöttem a zsákot a lábszáramnak, amit szanaszét vágott az üveg, és akkor menni kellett a baleseti sebészetre. Egyébként akkor egyedül voltam otthon, így úgy gondoltam, hogy így letakarom ezt a kis vágást, ha nem látom, nem fáj címmel. Aztán, amikor hazajött a férjem, akkor mondtam, hogy szétvágtam a lábam, azt mondja, mutasd meg, levettük róla a kötést, majdnem elájultam, mert addigra már ott bedagadtak a szövetek, kifordult mindent, hát csodálatos látvány volt, és akkor na, gyorsan leragasztottuk, irány a baleseti sebészet, ahol a parkolóban jegyet szedtek, és akkor megkérdezte a jegyszedő, hogy mit gondolunk, meddig maradunk, és akkor már eléggé nem voltam jó állapotban, és akkor így levettem a ragacsot a lábamról, és megkérdeztem, hogy szerinted, mire azt mondta, hogy elege van ebből a munkából, ő ezt itt fejezte be. A múltkor jött egy nő, akinek le volt vágva az ujja, és azt mutatta meg neki a zsebkendőben, most meg én ezt csinálom, ő felmondott, befejezte. Hát egyébként meg is értem valahol. Na, minden esetre most a folytatás jöjjenek a jó tanácsok, hogy hogyan is lehet összeszedni minden apró üvegszilánkot a földről, hogyha mondjuk eltörtünk egy poharat vagy egy edényt, mert ha a pohár vagy a villanykörte eltörik, akkor nagyon sok apró üvegdarab pillanatok alatt ezer felé futnak a padlón. Nos, akkor jöjjenek itt a praktikus tanácsok. Kell seprű, lapát, elemlámpa, krumpli vagy egy szelet kenyér és szösz szedő henger bizony. Az első lépés a védőfelszerelés, a takarítás csak védőfelszerelésben kezdjük meg, tehát zártorú vastag talpú cipővel, amin nem tudnak áthatolni az üvegszilánkok, tehát a kis mamusz nem jó erre a célra. Emellett egy kesztyűt sem árt felvennünk. Második lépés, hogy összeszedjük a látható üvegdarabokat, a nagy szabad szemmel is látható üvegszilánkokat, kezdjük el összesöpörni egy lapátra, és azonnal gyűjtsük őket bele a vödörbe vagy a szemetesbe. Ahhoz, hogy minden üvegcsillanást láthassunk, kapcsoljuk fel az összes lámpát a szobában. A legjobb, hogyha a ledes zseblámpát vagy a telefonunk vakuját használjuk, hogy átvilágítsuk a szobát. Ne csak azt a részt nézzük át, ahol széttört az üveg, mert hogy az apró szilánkok méterekkel arrébb is ott lehetnek még. Aztán jöhet a krumpli vagy a kenyér. Az apró parkettán lévő üvegszilánkok összeszedésére egy félbevágott krumpli vagy egy szelet kenyér a legalkalmasabb. Akármennyire is furcsa módszernek tűnik ez, ha ezzel végig simogatjuk a padlót, akkor nagyon-nagyon sok cuccot föl tudunk még szedni. A szösszedő henger pedig azért jó, mert hogy a szőnyegekből ez képes összegyűjteni az üvegszilánkokat. Ehhez görgessük többször is végig a szőnyegen, lassan, de erősen rányomva. És a takarítószereket is takarítsuk ki, ne felejtkezzünk el arról, hogy mossuk el a söprőt, annak a szálait tisztítsuk meg, minden eszközt, amit használtunk, hogy biztosan nem maradjon egy kósza üvegdarab sem, ami később sérülést okozhat.

0: 1039 Best FM. A legjobb zenék.
1: A mediterrán étrend egyre népszerűbb, Magyarországon is sokan követik, és talán ez az az étrend, ami már jó hosszú ideje megállja a helyét. Vizsgálták jobbról, balról, lentről, fentről, és mindenki azt mondja, hogy egészséges. Dobák Zita dietetikus is szereti a mediterrán étrendet, szerintem úgy is táplálkozik. Igazam van, Zita? Szia!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Hát nagyon-nagyon szívem csücske a mediterrán étrend, és az az igazság, hogy nem titok, tényleg igyekszem követni. Azért itt Magyarországon teljesen őszinte leszek, azért nem feltétlenül vannak meg azok a feltételek minden esetben, meg az a pénztárca, ami ezt tudná így folyamatosan tartani, de törekedni lehet rá, és azt gondolom, hogy én nekem egy ilyen misszióm, hogy abszolút el lehet tehát itthon is el lehet érni ennek a követését a hazai alapanyagokkal, akár mondjuk, ahogy beszéltük korábbiakban, egy dió fogyasztásával, vagy hogyha valaki nem szereti a halat, akkor azért van mindig olyan megoldás, akár gondoljunk az olivabogyóra, amivel tudunk telítetlen zsírsavakat, ezeket a jó zsírsavakat bevinni.
1: Kérdés, ha mediterránokra gondolunk, mondjuk az olaszokra, akkor nekem beugrik azok a jó olasz tészták, jó kenyerek, pizza, tiltólistás, vagy lehet ez csak mondjuk durumtésztából, teljes körlésűből, hogy van ez?
2: Hát képzeld el, hogy most azért, hogy kint voltam, nagyon néztem, mint az üzleteket, mint pedig így a kínálatot, hogy mi a helyzet
1: ebben. Az Olaszországban a család, mindenkinek elcsapták kezéről, hogy ezt nem.
2: De az az igazság most, hogyha ha belegondolsz, nagyon jól mondtad a mondatod elején, jó minőségű lisztjeik vannak, itt indul az egész. Tehát nem mindegy a liszt is, hogy milyen liszt. Tehát ez az egyik. A másik, hogy például a pizzájuk nem ez a nagy vastag pizza.
1: Igen, ez a vékony, az tök jó.
2: Ők vékonyat esznek, tehát ez ilyen itteni szokásunk, hogy akkor vastag legyen. Uh-huh. Ott ők nagyon-nagyon-nagyon ritka, sőt, én nem találkoztam még Olaszországban olyan helyen, ahol vastag tésztájú pizzát adnak. Tehát ők vékonyat, és például a Grissiniben nagyon sok már kapható ilyen teljes kiörlésben.
1: Komolyan?
2: Igen. Tehát, hogy ott is törekvés van erre, szerintem korábbi években nem volt ez ennyire elterjedt, de azt gondolom, hogy ők is erre gondot fordítanak. A mediterrán étrendben beleférhet egy pizza, beleférhet egy lazanya, sőt, mondjuk is, de ne feledkezzünk el, hogy mi van a pizzán, hogy eszünk-e mellé salátát, hogy utána elmegyünk-e sétálni. Tehát ők azért nagyon-nagyon fontos, hogy ők utána azért mozognak, társasági életet élnek, nem tévé előtt ücsörögnek, hanem lehet, hogy elmennek a pizzériába, de ők közben gyalog teszik ezt az utat.
1: Oda meg, vissza, és akkor igen, már egy picit úgy segített
2: abszolút,
1: is rajta.
2: Igen.
1: De a pizza méret, ez a normál pizza méret, nem?
2: Abszolút. Hát egy
1: azért.
2: Ilyen nagyobb tányér, ugye lehet is ilyet venni, de szerintem nem olyan nagy, mint nálunk. Én most ettem kint Olaszországban ilyet, és szerintem egy picit ilyen 28 centi körül van, a miénk meg 32-es, azt hiszem, az
1: hát, mi magyarok szeretjük, tudod, lángosból is a nagyot meg sorolhatnám. És akkor a kenyerek között mit tapasztaltam, mondjuk egy szupermarketben azért úgy széles a választék, tehát lehet mire nézni?
2: Igen, meg hát ugye nagyon gyakori, egy pékségből bemegyünk ki, ezek a rusztikus kenyerek. Ami kovásszal készült, ők ezt nagyon szeretik, és ha az összetevő listáját megnézi bárki, akkor 3-4 összetevő, tehát kenyérhez nem kell sok adalékanyag, nem tudom, lisztkezelő, nem tudom, mindenféle ilyen tartósítószer, hanem 2-3 alapanyagból áll, és tesznek hozzá, például én olyan zsemlét vásároltam minden nap, hogy ez a olivabogyós, rusztikus, az is nagyon jó, de nem feltétlenül magas rosttartalmúak, tehát ők inkább zöldséget esznek hozzá, az a jellemzőbb, hogy esznek egy ilyen kovászos zsemlét, esznek mellé paradicsomot, esznek mellé mozzarellát, esetleg prosuttot, és akkor ez a reggeliük.
1: Hát köszönjük szépen! Ismét legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, sziasztok!

Ez így van, hogy akár, hogyha hosszú útra indulunk, fényvédő krémet feltétlenül kenjünk magunkra, mondják a szakemberek, mert hogy az autóban is erős az UV-sugárzás. A nap káros UV-sugarai két kategóriába sorolhatóak, ugye van az UVA és az UVB. Az UVA-sugarak hosszabb hullámhosszúak és szorosabban összefüggnek a bőr öregedésével, mert hogy mélyebben hatolnak bele a bőrbe. Ennek eredményeként sokszor az UVA-sugarak felelősek az öregedés jeleiért, például a sötét foltokért, a szeplőkért, a finom vonalakért, ráncokért, a vékonyodó textúráért. Az UVB sugarak ellenben rövidebb hullámhosszúak, és inkább a napbarnulással, a leégéssel és a hólyagokkal társulnak. Az UVA és az UVB sugarak megkülönböztetésének egyszerű módja az, ha azt mondjuk, hogy az UVA öregíti a bőrt, az UVB pedig égeti. Manapság sok autóablakot és általában az ablakokat az UVA és UVB sugárzást egyaránt korlátozó UV-szűrővel látják el, de ez azt is jelenti, hogy sok ablak esetén nem adott ez a pozitív tulajdonság. Ha egy ablakról tudjuk, hogy UVB, UVA szűrővel is rendelkezik, akkor valószínűleg minden rendben van, nem kell bekenni magunkat naptejjel. Ha viszont kicsit is kételkedünk ebben, vagy egyébként is tudjuk, hogy többet fogunk aznap a napon tartózkodni, kocsiban ülni, akkor feltétlenül kenjünk naptejet mindenhová, ahol a napsugarak érnek minket. Azt is fontos megjegyezni, mondja a BN, hogy a fényvédőkrém használata nem csak a leégés megelőzésére szolgál. Mivel sokon olyan ember van, aki nem ég le könnyen a napon, azt a hamis benyomást keltik, hogy bizonyos helyzetekben nekik felesleges fényvédőt használni. Valójában viszont bárkinél kialakulhat a bőrrág, ezért mindenki jó döntést hoz azzal, hogy folyamatosan védi a bőrét. Mostanában pedig ezt nagyon kell.

Kettőkor jönnek a hírek időjárás előrejelzéssel, közlekedési infókkal együtt, aztán pedig a műsorvezető már nem más lesz, mint Dékán Pisti. Én búcsúzom és jó hétvégét is kívánok, de mindezt programokkal teszem. Ma délután nyitják meg a Múltból merítve, jelenben alkotva című kiállítást a Sóstói Múzeum falu jármű kisnemesi házában. Vízipisztoly csata lesz augusztus 8-án szombaton, 14 órakor, negyed órán át kell lőni egymásnak a résztvevőket, résztvevőknek egymást, a vízipisztollyal az Aquarius élmény és partfürdőben. Ez egyébként ez az országos vízipisztoly csata egyben rekordkísérlet is lesz majd. Nagyon fontos, hogy új kenyér ünnepét tartják meg a Skanzenben, természetesen augusztus 20-án. A Józsavárosi Napok rendezvény sorozatát is ismerjük már, augusztus 15-én egész délutántól estig. Várják a kilátogatókat, többek között a Gombóc együttessel, a Spirit Medibollal, aztán a Goldens Gruppal lesz tűztánc show, és fellép majd a Vox együttes is. Ennél sokkal-sokkal több elemből áll a program, megtekinthető a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Én kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok, Szendi Hajnit hallotta, találkozunk hétfőn délelőtt 10-kor itt a 103.9-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Albérlet szezon, élénkült a kereslet, a rollerezés szabályaira figyelmeztetnek, korlátozták a szökőkutak működését. Kis Dániel vagyok. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérletpiacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülésére. Érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruháza. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonására a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
2: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-tól este 9:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-től délután 5:00-ig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz- és energiafelhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Pénteken is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, 2 után 4 perccel újra köszöntöm a délutánban, Dékán István vagyok, és van előttünk ma is 4x60 perc, már el is indítjuk, méghozzá Sonic dalával érkezik a Sky, aztán nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután.

Az NSYNC dalát indíthattam, hallgathattuk, I want you back. Miután majd jön a piano, irány a klub élet, Eric Prydz hozza dalát, sikerét, a legnagyobbat egyébként. Aztán nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát sokkal jobb az idő, mint amit tegnap reméltünk. A hideg front nem igazán fejtette ki a hatását, legalábbis itt Nyíregyházán kevésbé volt ez érezhető. A hőmérséklet visszaesése tapasztalható, de ez a 4-5 fok, ez talán csak egy pillanatnyi felfrissülésre adhat lehetőséget. 32 fok a hőmérőn. Északi, északkeleti széllel számoljon, mely a következő órákban 15 óra körül kissé meg is erősödik. Az eső valószínűsége mindösszesen 2%. A felhők viszont újra felénk húsznak, nagyjából 5 óra környékén, majd erősen felhős, 6-7 óra körül borult időre számíthatunk, akkor is mindösszesen 7%-nyi valószínűséggel esik majd az eső. Az allergének ettől azért komolyabban itt vannak, a csalánfélék magas szintjére számoljon, a pollen terhelésünket tekintve. Tünetei erősek. Eric Prydz csillapítani a pianóval, dúdolunk tovább, aztán a Groove House-os Judy meg a New Level Empire-rel, egészen pontosan Zolával a dal. Miért lettél más?

Oroszlán Szonya énekelt a tépszét, ha jól emlékszem, a Valami Amerika betétdalaként is debütált, és a rádióban is nagy sikereket érhetett el. Ez a felvétel, amelyet itt poroltunk le, hallgattuk és dúdoltunk, Nanával, pedig jön a Lonely-dal, tartva egy kicsit ezt a popos hangzást, azonban inkább már a rap felé fordítjuk tekintetünket, ismerős lesz, nagyon szerettem ezt a dalt a 2000-es években. Táfő munkák végre befejeződtek, az Eisman uszoda lassan nyithatja kapuit, egészen pontosan a tervek szerint már szombaton, augusztus 8-án reggel 6 órakor, amikor újra mehetünk pancsizni, és nagyon jó lesz ez, mert a forróságot követően én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó felfrissülési lehetőség lesz. Én azért mindenkinek a figyelmébe ajánlanám. Egyébként egy távhővezeték aknában kellett tömítést cserélni, vagy tömítést javítani, olvasható a NYR távhő közleményében, méghozzá Szegfű utcán. Most már minden rendben van, az utcada pedig várja lassan-lassan a látogatóit. Most a víz előkészítése zajlik. Aztán holnaptól pedig belecsapunk, vagy beleugrunk, Nanával pedig folytatjuk. A Lonely után Nell és Ride With Me.

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM.

There she goes, a Sixpence on the Richer énekelt a Buttons, pedig a Pussycat Dolls-tól. Előtte pedig még mindig a forróság témaként, egészen pontosan a hulladékszállítás, a hulladékgazdálkodás kapcsán. Látunk el, hogy aki kint dolgozik ebben a nagyon melegben, azért ott nem egyszerű a helyzet, hát erre reagált az IAK Nonprofit Kft. És védi dolgozóit, egészen pontosan egy nagyon egyszerű lépéssel, egy nagyon egyszerű húzással, melyről már beszéltünk, hát lényegében arról szól a dolog, hogy egy órával korábban kezdenek, mely lényegében meg is oldja a problémát, sokkal hamarabb érhetnek a hulladék gazdálkodó telephelyére, így pedig nem kell a szabadban tartózkodni ebben a nagy melegben, így azért ránk is hárul némi feladat, mégpedig annyi, hogy korábban kell kirakni a gyűjtőpontokra az edényeket, akár már este, vagy a reggeli hajnali 5 óra előtt, és nem 6-kor. Ezzel számoljon, tájékozódhat. Egyébként a nyíregyháza.hu, vagy az IAK oldalán a Pussycat Dolls jön, ez a Buttons. Aztán majd Berkes Oliver is énekel mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt vagyunk már az óra végén, mindjárt három jönnek a friss hírek Danitól, aztán játszunk. A héten utoljára indul a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, mert egészen 4 óráig pörgetünk, majd a kérdést már megtalálja a Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír.vv közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír.vv honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a felél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Pörögön akkor a hét utolsó Pizza Mafiás játéka itt a Best FM-en, egészen 4 óráig bezárólag, 3 perccel járunk 15 óra után. Újra köszöntöm, Dékán István vagyok, keresse a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és szóljon ott hozzá. Maroon 5 énekel ide.

egy jó kis dudolós dal, a melós percek melléjük voltak a Maroon 5, és ez volt a Makes Me Wonder, itt a legnagyobbak között, miután majd Biga énekel, a Máshol járunk van bekészítve tőle. A Pizza Mafia játéka pedig már elindult, egészen 15 órai kezdettel is. 16 óráig várom a hozzászólásait ma is. Milyen cipőt választott a mai naphoz? Ilyen egyszerű kérdést tettem fel, hogy mindenkinek legyen lehetősége reagálni, játszani, kommentelgetni, és így mindenkinek is van esélye, hogy valaki majd hazavigye a szuperpizza menüt, mert ugye a Pizza Mafia ad ma is, és melyben ma is a Gusto és a Bolognese pizzák vannak, melyek már holnaptól egyébként átvehetőek. Úgyhogy erről szól a mai játékunk is, várom üzeneteit, és közben jönnek a dalok. Énekel már Biga, aztán majd Segély és a Bombasztik, a legnagyobb dal tőle mindjárt.

A méreg Diazzal, Mentával, Beyoncé előtt a Hello mindjárt készül, énekeljük, előtte pedig nézzük a cipőnket. Mit választottunk a mai napi viselet mellé, vagy csak ez volt a praktikus, vagy csak éppen ez volt a kezünk ügyébe, ez volt tiszta, akárhogy is, arra vagyok kíváncsi, hogy milyen cipőt választott a mai naphoz. Így várom válaszait, üzeneteit, hozzászólásait a Pizza Mafia játékunkhoz, mely egészen 16 óráig tart itt a Best FM-en, és a végeredmény majd a Super Pizza menü lesz valakinek a nyertesnek, akit majd kisorsolok. Tibor volt a leggyorsabb a mai napi játékunkban, azt írja a fekete-zöld kombó, Jolán ezt írja, mint mindig, pink egy képet is kaptam, nagyon szép cipő, nem szokta unni az állandó rózsaszint. Andrea a papucsban van, sötétkék egyébként, színes betűkkel van, díszítve, jelölve, Beáta pedig a fekete cipőt választotta a mai nap mellé, nincs rajtam cipő, mezitláb vagyok, de jó ez, már aki ezt megteheti. Papucs van, Veronikán, mostanában nem játszott velünk, de most újra itt van, strandpapucs Szabolcsnál, ez a mai viselet, hát remélem a strand mellett. Feleségem mindig azt mondja, hogy kétszínű vagyok, ezt írta Zoltán, hát ez is egy reakció. Köszönöm szépen, mezitláb vagyok, Nikoletta, de jó ez is, tényleg én azért örülök, hogy a bakancsot le tudtam rúgni a lábomról ilyen. Fél kettő körül, hát azért az ember máshol is tevékenykedik. Na erről ennyit, folytatjuk dalokkal, egészen pontosan Beyoncé-vel. A Hello után KT-val és Zabos Reginával folytatjuk, ez a Más tőlej mindjárt.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

A péntek délutánban a lendületes dalok mellett már a lazítós percek is megjelennek. Ricky Martin Mejával énekelt Karamellel pedig csak még egyszer, a folytatásként a játékunk pedig elérhető továbbra is Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, szóljon hozzá ott a kérdéshez, milyen cipőt választott a mai napra. Én pedig regisztrálom a játékba, aztán majd a virtuális kalapunkból húzok ki egy nevet a 4 órai hírek előtt, akkor megtudjuk, hogy ki viheti haza a szuper pizza menüt már holnaptól. Előre is jó étvágyat kíván. Papucs van rajtam, kék színű. Mónika üzenete, ő általában többször is ír nekünk, de sajnos regisztrációban ez igazából nem szerencsésebb. Jelenleg papucsban Sándor, fekete mackós papucs, azt a mindenit, cipő, ebben a melegben mezitláb vagyok, Rita üzenete. Hát, aki, ahogy mondtam, már megteheti, ugye, hogyha valaki melóban van, akkor vagy munkavédelmi cipő, vagy valamilyen kényelmesebb viselet, de mégse lehetünk mezitláb. Legfeljebb egy papucs, ugye, hogyha olyan helyen dolgozunk. Minden esetre várom hozzászólásait a folytatásban, és mindenkit regisztrálok, aki hozzászól a játékunkhoz, és közben jönnek a dalok karamellének el. Meg Sean Kingston mindjárt jön a Beautiful Girls, aztán pedig majd a Jetlag is énekel. Repül az idő mindjárt.

Szaladnak, repülnek a percek, pláne a Bestet hallgatja, és persze közben játszhatunk is a Pizza Mafia. Ma is segít nekünk ezt a jó kis játékot összehozni, melynek végeredményeként valaki majd a Super Pizza menüt megnyeri, és haza is viheti holnaptól. Ugye hát ezért kell kommentelni, keresik el bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Milyen cipőt választott a mai napra? Kiderült, hogy hallgatóink között hát nagyon sokan nem is választottak cipőt, hanem inkább papucsban vagy mezítláb vannak. Edith fehér klumpában, Diana pedig bízs szandában van. Barna színű papucsban, Adél és piros papucsban Edith, míg Erzsébet a fekete cipőt választotta. Eredeti bőr, ahogy írja nekünk Hajnika, és kaptunk egy képet is tőle. Míg Zsove azt írja, természetesen mezítláb. Úgy látszik, hogy ez a befutó itt a mai napot tekintve. Van még durván 20 perccel, fogalmazza meg, milyen cipőt választott, ilyen egyszerű játékot így péntekre levezetésként, aztán remélem, hogy önnek lesz szerencséje. Közben hallgatjuk a dalokat, a Sugababes énekel, Tarjány Tamásnak pedig most így a jó.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zené.

Gyors összefoglaló itt az utolsó 10 percünkben a mai játékunkat illetően, melyben ma is valaki hazaviheti a szuperpizza menüt virtuálisan, hiszen ez holnap váltható majd be a srácoknál, és erre nagyjából 2 hete van. A játékszabályok mindig, mint ma is pont ugyanolyanok. Van egy kérdés Facebook oldalunkon, egy választ várok cserébe, igazából egy kis kommentelés az egész, ha ezt megteszi, bedobom nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd, és akkor aki nyert, ő lesz majd gazdagabb a szuperpizza menüvel, a Gusztóval és a bolognese pizzákkal. Van még idő, 10 perce van, hogy hozzászóljon a kérdéshez, milyen cipőt választott a mai napra, aztán nem sokára már sorsolok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt itt a Best FM-en. Dani tájékoztat minket, mi meg ezzel lezárjuk a mai játékunkat. A péntekit, holnap meg holnap után pihenünk, aztán majd hétfőn lesz újra Pizza Mafiás játékunk. Most pedig nézzük, hogy miről is szólt ez a mai játék. Hát arra voltam kíváncsi, hogy ebben a nagy melegben, ebben a változékony időben, mert azért volt egy kis eső is, milyen cipőt választott a mai napra. Milyen színű cipőt választott, így tettem fel a kérdést. Az üzenetekből pedig javariszt az hámozható ki, hogy inkább papucsban, szandában, vagy inkább mezitláb vagyunk. Bár gondolom a mezitláb az otthon jöhet szóba. Na mindegy, így jöttek üzenetek, nézzük, hogy ki a mai szerencsésünk. Kék színű papucs van rajtam. A nyerő üzenet Mónikától jött, jó étvágyat kívánok, köni a szuper pizza menü. Köszönöm hozzászólásait, tartson velem a következő órába, amikor majd a közlekedési infók jönnek itt a Besten, most pedig Dani tájékoztat. Jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
4: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Veszélyben a kőrizsfák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a kőrizsontó kalcsódíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
6: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulás, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
5: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetve a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb ebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után. Fókuszban a közlekedés itt a Best FM-en. Várom észrevételeit az utakról. 33-33-103.9. Szedjük össze ma is együtt a legfontosabbakat, én pedig csatolom a legnagyobbakat Eminemmel és a Real Slim Shady dallal folytatjuk. 30 fok van.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

0: Tűzd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat. A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Bizony-bizony, a biztonság ma is mindenek előtt. Volt is baleset bőven gazdagon. Rolleres kontra autón, a meg munkagép kontra busz is a belvárosban. Remélem, hogy a statisztikát nem fogjuk tovább hízlalni, úgyhogy mindenkitől nagyobb figyelmet kérek, és persze használjuk a passzív biztonsági eszközöket. Közben pedig nézzük a legfontosabbakat. A Vasari Pál utcán forgalmi rend változás várja, a Himes utcára bekanyarodni nem lehet a Vasari Pál utcáról. Nagyon figyeljünk rá, Kalevala sétányon úrburkolat felújítása kezdődött, a lakó pihenő övezetben jelenleg is az aszfalt felmarását, illetve a munkátok előkészítését találja. Hát egy kis zajjal jár ez, ezt azért látnunk kell. Várom észrevételeit. 30 330 303 9. Csak 10 perc ma is, hogyan védekezzünk a vírusok és a baktériumok vagy a gombák ellen? Válaszokat kapunk majd 5:30-kor.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Szétszeretlek a dal Olá Helena és Halott pénz munkássága. Itt a legnagyobbak között hallottuk, és már is folytatjuk. Érkezik a Csak 10 perc. Hogyan védekezzünk a vírusok, a baktériumok és a gombák ellen? Mindjárt jönnek ide fontos kiegészítések kutatási eredmények alapján. Előtte meg nézzük az úton folyó munkákat, lezárták a Kürt utcát, pontosabban a parkolókat, közműfedlapok szintbe helyezése pörög itt egy darabig még ez a helyzet. Sebesség lassító borda a Sugár utcában, itt 30-szal érdemes közlekedni, a tábla is erre hívja fel a figyelmünket. Szivárvány utcán pedig ne parkoljunk, a városüzemeltetés dolgozik itt a szabálytalanul, vagy akadályozó módon parkoló járművek lassíthatják a határidős munkavégzést. Hogy mi az, azt nem kötötték az orrunkra. Számoljon tehát ezekre, kiegészítéseit pedig várom 30-333-1039.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Még a fogyon orvosával időszakban megfogadtam, hogy addig csinálok egy műsort, ameddig annyira élvezettel, meg várom azt, hogy beszélgessünk, meg jöjjünk, és amikor legelőször olyan érzéseim vannak, hogy hoppá, itt most már feszültség van. Tehát, hogy mit gondolkodom egyáltalán, hogy bejöjjek-e, bekapcsoljam a mikrofont, stb. De akkor van gond, akkor abba kell hagyni. Volt ilyen érzésem most, úgyhogy a Csak 10 perc, szóval most még folytatódik, de nem akarok senkit riogatni, de nem szeretem az ilyen témákat, amiről most beszéltünk az elmúlt két napban, úgyhogy megnyugtatást szeretnék dr. Mórik Gyulától, követelem azt, hogy
5: majd kapsz,
4: mondjál valami olyat, amivel az elmúlt két napot tudod nekem ellensúlyozni.
5: Nem, Tibi, még nem tudok neked olyat mondani, fogok mondani, de mindig
4: előre hagyjuk ezeket a témákat.
5: Nem hagyjuk ezt a témát. Azért nem hagyhatjuk ezt a témát, mert ma beszeretném mutatni, hogy a lakosság mely része és milyen szintű veszélyben van.
4: Egy mondatban csak, hogy mi a fő téma. A fő téma az, hogy klímakutatók előrejelezték, hogy nagymértékű olvadás következtében bukkantak olyan vírusokra, baktériumokra, gombákra, amikkel kapcsolatban elővigyázatosnak kell lenni az emberiségnek, nem ismerjük ezeket, nagy részét nem ismerjük. Tehát itt viszont ezek veszélybe sodorhatnak minket a folytatásban. Erről beszéltük az elmúlt két napban, hallgassák vissza az adásokat, csak 10perc.hu. Most viszont miről fogunk?
5: Menjünk tovább, tehát megmutattuk, hogy milyen veszély fenyeget bennünket, milyen kórokozók formájában fenyegeti. Megmutattuk tegnap, hogy ezek nem légből kapott, biztos így lesz jóslatok, vagy Nostradamus, vagy bármilyen társa, hanem ezek egyértelműen mikrobiológusok által feltárt valós kutatási eredményeken alapuló egyértelmű következtetések. Tehát ezek tények. No, nézzük már meg, mert egy kicsit már megyünk a megoldás felé, hogy a nyugalom az rátörjön, vagy rátörhessen, mert hogy azért ennyire nem egyszerű a helyzet, hogy most akkor mondok két mondatot, Tibi hátradől, és akkor boldogan búcsúzik. Tehát az a lényege, hogy nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy épp az immunrendszered, vagy pedig nem teljesen épp az immunrendszered. Tehát a gazda szervezet immunológiai státusza, így tudom megfogalmazni szakmailag, tökéletesen befolyásolja, vagy az befolyásolja azt, hogy mi lesz ebből.
4: Tehát egy tök ismeretlen vírussal, vagy baktériummal szemben van. Nem tök mindegy, bocs.
5: Nem, hát pont ez a lényeg. Na látod, most már akkor te is ráéreztél arra, vagy nem éreztél rá, de legalább rámutattál véletlenségből.
4: Vagy azért kérdeztem rá, mert ráéreztem.
5: Vagy azért, így van. Ne kisebbítsük az érdemeket, igazad van. No, tehát az a lényeg, hogyha van egy épp immunrendszer, hogy zajlik ez le? Jönnek az immunrendszer különböző elemei, mindjárt elmondom részletesen, felismeri azt, hogy nem saját, és hogy gondok vannak benne, elindít egy immun folyamatot, és a végén valamilyen százalékban legyőzi. De egy elégtelenül működő immunrendszer, ott nem elégtelen lesz a láz és az interferon válasz, a kórokozó szaporodik, szeptikus sok, szervi elégtelenség órák, napok alatt, és aztán tulajdonképpen halálos kimentel.
4: Hogyha, na nézzük, bocsánat, akkor... elnézzük. Ha a csecsemőkorban, amikor még anyatejet szopik a kisbaba, akkor a legjobb az immunrendszere, mert ugye az teljes védettséget biztosít. Akkor nekem 52 évesen még mindig szopnom kéne?
5: Nem akkor legjobb az immunrendszer. A kisbaba immunrendszere a legrosszabb, igen, azért, mert az nem a sajátja. Jó az, csak az az anyai immunitásnak a dolgait hozza, és aztán azért van az, hogy mindig mindent elkapnak, mert ismerkednek a világgal, és akkor szépen felépül a saját védekezés.
4: És minél több mindent kap el, annál több ellen tud védekezni.
5: Így van, akkor, így van. Annál többről van már letárolt információja, ha egyszer van egy támadó seregről információd, amikor az legközelebb támad, gyorsabban tudsz ellene.
4: Életkorban hogy lehet ezt belőni, hogy hol vagyunk különben?
5: Nem lényeges az életkor.
4: Már nem?
5: Nem az életkor lényeges, az a lényeges, hogy hogyan működik a szervezeted, azaz mennyire vagy egészséges, Tibi. Tehát mit mondtunk, és most utalnék vissza a Covid-ra, hogy azt hittük, hogy a felső légúti betegségben szenvedők fognak a legnagyobb mértékben áldozatul esni, és nem ők, hanem minden anyagcserebetegség, rosszul működő mitokondrium, tehát egy rosszul működő szervezet esett áldozatul. Az egészséges szervezetben az immunitás, vannak úgynevezett makrofágok, neutrofil granulocitát, mindegy, természetes ölősejtek, ez az NK, natural killer sejtek, ezeknek van egy speciális képessége, perceken belül megismeri a szokatlan, számára korábban még nem felbukkanó kórokozókat. Tehát nem specifikusan tudja, hogy téged már ismerlek, hanem jön, téged még nem ismerlek. És azt mondja, hogy ez nem idevaló, nem baj, hogy a szervezet nem találkozott vele korábban, mert termel egy úgynevezett egyes típusú interferont, mindegy mi ez, de például ez a vírus fehérjéket, amelyek ott már termelődnének, ugye beszéltük, ezért beszéltünk róla korábban, hogy a vírusok elkezdenek ott legyártatni az emberi sejtekkel dolgot. A vírus fehérjének ezt a gyártását, ezt az adott sejtben, meg a szomszédos sejtekben is megfékezi. Időt nyer arra, hogy a második vonalas támadás, ez a T és B sejtes immunválasz, ez felépüljön, és akkor az már specifikus immunválaszként nyírja ki ezeket a betolakodókat. Ezért van az, hogy nem baj, ha nem találkoztál vele, mert a szervezeted, ha és amennyiben tökéletesen működik, akkor erre képes.
4: Akkor baj van, mert jóformán nagyon kevés ember van, aki tökéletesen
5: működik. Na hát, megfogalmaztad a lényeget. Ha nagyon idős a szervezet, például daganatos terápiában vagy, transplantált vagy, vagy elég csak egy krónikus anyagcsere betegségben szenvedsz, mint például a cukorbetegség és társai, vagy egy autoimmunbeteg vagy, ahol lenyomják az immunrendszeredet, mert ma minden autoimmunkórképet így gyógyítunk, vagy biológiai terápia, biztos hallottad már ezeket a kifejezéseket, na akkor viszont a következő történt. A fertőzési küszöb, hogy mi az, ami megfertőzi ezeket az embereket, borzalmasan alacsonyra esik. Egy egészséges, felnőtt szervezetet, mondjuk ha bakteriális spórákra mondok neked egy számot, akkor nagyjából 100 000 spóra tudja megbetegíteni. Jó? Ez az, ami kell ahhoz, hogy beteg legyél. 100 000. Na, és tippelj, mennyi lesz ez a szám akkor, hogyha mondjuk az előző problémák bármelyike, mondjuk egy immunszupressziót, egy elnyomott immunrendszerrel állunk szemben. Hány spóra kell a 100 000-rel szemben, hogy megfertőzzön?
4: 100.
5: Így van, 10-100 közötti spóra, nagyon jó. 10 és 100 közötti spóra szemben a 100 000-rel.
4: Ez azt jelenti, hogy a kitettségünk sok 100%-kal nő.
5: Pont, hát nem egy százalékban mondanám, hanem igen, szorzószámban. Tehát ugye 1000-szer vagy 10 000-szer nagyobb a kitettségünk. Na, és akkor az ősi kórokozókkal szemben ugye nincs meg a memória sejtes védettség, ez a nyári immunitás, ez nem létezik. Tehát innentől kezdve az immunhiányos szervezet képtelen lesz időben antitesteket termelni, és mindaddig, ameddig nem termel, addig a kórokozó viszont akadálytalanul szaporod.
4: Ráadásul lehet hordozó az egészséges, beviszi az egészségtelenhez, úgyhogy nem is és tud akkor, róla.
5: És akkor nézzük, így van, és akkor nézzük csak meg, hogy mondjuk nézzük egy ilyen gombát, mert most már még gombákról nem beszéltünk, egy épp immunrendszerű emberbe, a tüdejével bejut a gomba, a tüdőben lévő makrofágok lényegében elpusztítják. Majdnem milyen, mindegy milyen gomba. Tehát érted, a legveszélyesebb valamit, ami a gomba, azt elpusztítja az immunrendszer, de akkor is, ha soha nem látta. Ugyanakkor mondjuk van egy alacsony fehérvérsejtszám és sérült immunrendszer, stb. Ezek a gombafonalak áttörik a tüdő erejét, tehát belemennek már a szervezetbe, ez egy szisztémás, az egész szervezetre kiterjedő gomba szepszishez, tehát gomba vérmérgezéshez vezet, a szervex és a szervezet halálához. Na, és akkor menjünk még bele legalább egy bizonyos szintig abba, hogy...
4: Nem nyugtattál hogy hason... még, meg mindjárt vége a műsornak.
5: És nem mondtam, hogy nem folytathatjuk a jövő héten, ja. Mert most jönnek azok, hogy a zombi kórokozó kockázatait szeretném értékelni, bemutatni a jelenleg meglévő ismert dolgok kockázati értékével összehasonlítva. Tehát a modern egészségügyi fenyegetésekkel összehasonlítva. Tehát itt fogunk összehasonlítani. A kiolvasztott mondjuk antrax baktériumot, ami kiolvad a sarki jégből, vagy valamilyen baktériumot, ősi permafrost vírusokat, permafrost gombákat, szembe tesszük a modern influenzával, meg mondjuk a Covid-dal, jó? Tehát azt mindegyikről tudjuk, ezt én nem nagyon mondanám el, hogy akkor milyen a baktérium, prokarióta, vagy a vírus van, meg nincsen sejt, meg és a gomba meg ugyanolyan, mint mi. Nézzük a terjedési sebességet, mert ezt meg a halálozási arányt még ma be akarom mutatni. Tehát általában ezek a, például a permafrost antrax, most erről beszéljünk, tételezzük fel, hogy mind ilyen nagyon kedves, és nem terjed emberről emberre. Ez azt jelenti, hogy téged a baktérium közvetlenül meg tud fertőzni, de egy másik fertőzött emberben lévő baktérium nem tud. Tehát innentől kezdve nincs ember-ember terjedés, mondjuk az állatról ráterjedhet, de egy másik emberről nem fog. Ez egész jó, igaz? Meddig igaz? Meddig igaz, amíg nincs mutáció. Aztán egy ősi vírus terjedési sebessége egy ember nagyjából másfél és három embert tud megfertőzni, nagyjából ez. Mondjuk ez egy influenzánál nem éri el a másfelet. Tehát több mint duplája egy ősi vírusnak a
4: És mondjuk azért az influenza is terjed szépen.
5: Így van. Bocsánat. És mondjuk, ha azt nézed, akkor mondjuk az Omikron verziónak tudom a számait, mert azt találtam meg kutatásba, az egy ember 3-5 másik embert fertőzött.
4: Az
5: meg.
4: Már de durva. Nézzük, háromszor annyi, mint az influenza.
5: Így van, de valamit már ugye tudunk róla. Nagyjából az ismeretlen vírus is ezt a nagyságrendet hozza, és az ismeretlen baktérium, ha jó esetben, nem terjed emberről emberre. Halálozási arány. Nos, ha a bőrön keresztül jut be egy kiolvadt antrax például, mint baktérium, akkor egy olyan 20%-a minden ötödik ember meghal. Tehát minden ötödik ember meghal, ha épp az immunrendszere. Még egyszer mondom, Tibi, minden ötödik ember meghal, ha épp az immunrendszere, és ha ez a baktérium bejut a tüdődbe, akkor minden 10 emberből 8 ember meghal. Tehát 80% a halálozása. Épp immunrendszer esetén. Tetszik érteni?
4: Nem szeretek így műsort hallgatni.
5: Nem érdekel, mit szeretsz, mert ezek a rád leselkedő tényszerű adatok. A vírusok nagyjából 10%-nyi halálozást okoznak épp immunrendszernél, és a gombák egy olyan 5%-nyi halálozást tudnak okozni. Na most ezzel szemben 0,1%-a egy normál influenza, és az eredeti COVID törzsnek volt egy ilyen fél és 2%-os halálozási aránya egészséges embereknek. Tehát ezzel szemben van gombánál 5, 1 és 10 közötti becsült százalék a vírusnál, és 20-80% ezen kiolvadt baktériumoknál. Tetszik érteni? Immunhiányos betegeknél a halálozási arány egy ilyen antrax bakteriális fertőzésnél megközelíti a 100%-ot, a vírusoknál megközelíti, biztos, hogy nagyobb, mint 30% és követ megközelíti az 50%-ot, gombáknál 50-80%, ezzel szemben az immunszupresszáltaknál 1-5% egy mai influenza, és 5-15% volt a legdurvábban gyilkoló COVID. Tetszik az összehasonlítás?
4: Nem tetszik, de ez van.
5: Ez van, és akkor szerdán jövünk, és
4: van ennek az antraxnak ellenszere?
5: Igen, ezt akartam mondani. Szerdán jövünk, az antraxnak van. De miért? Mert az antraxot ismerjük. Uh-huh. Érted már? És az ez a lényeg, hogy az antraxot ismerjük.
4: 900, amit nem.
5: De csak abban a vizsgálatban találtak 862-t, amit nem, így van. És még egyszer mondom, inkább azt a részt nézzük, hogy a kiszedett anyagban talált összes kórokozó 82%-a ismeretlen.
4: Őszinte leszek, Gyula, ezt tudtam volna előre, ezt a témát nem hozom be a műsorba. Tényleg őszinte
5: de miért?
4: Leszek.
5: De
4: azért.
5: Nem. Hát ez egy, tudod micsoda? Az, mi? Hogy fogod magad, és akkor ilyen strucc politika, hogy az jön a veszély, bedugom a homokba a fejem. Emberek, ez egy valós veszély.
4: Tudom,
5: ez
4: csak
5: valós hogyha veszély.
4: Nem tudok róla, és közben vannak nagyon okos emberek, mert halad a tudomány előre.
5: De Tibi, nem a nagyon okos embereken múlik, hogy te megmenekülsz-e, erre szeretnék rávilágítani, hanem rajta.
4: Csak ahhoz nem vagyunk elég gyorsak, mert most 3 napig vagy 4 napig megint ilyen kietlen lesz a lelkem.
5: Értem én a te lelkedet, de inkább azon gondolkozz el, ennyit előre bocsátok, hogy rajtad múlik, a te szervezeteden múlik a túlélésed, azaz a te kezedben van a túlélésed. Jó. Nem a tudósokéban.
4: Rendben, jó. Jövő héten folytatjuk, ha akarják, hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Én most magam alatt vagyok egy kicsit, de ez majd, remélem, majd jövő héten kialakul.
5: Mindenféleképpen.
4: Oké. Okay. Köszönjük. Szia, szia.
5: Szervusz.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Talán azt mondanám, hogy nyugi van, de tömött forgalmi sávokra kell készülni. Hallgatói üzenetek alapján elmondható, hogy a Bocskai utca az nagyon beállt, na de hát ez talán nem újdonság. A Kálmán utcától egészen a rendőr lámpáig, a körút rendőr lámpájáig tényleg csak szakaszosan tud haladni. Hasonló a helyzet a Törzs utcánál, itt is azért mindig jókora várakozás alakul mostanság ki. Úgyhogy ez is talán benne van a pakliba. A Téglási 60-asnál ma is mérnek, ez a 4-es számú főút, ezeken kívül nyugodtnak tapasztalhatja a közlekedést. Óvatosságot kérek mindenkitől, tartsunk követés és oldaltávolságot, akkor nem lesz gond. Hát eléggé változékony az idő, akár még eshet is. Volt ebből egy kis ízelítő, 1 óra körül, hát jó lenne a felfrissülés, de talán elkerülnek minket a felhők. A szél az viszont majd ilyen 17 óra körül megerősödik, ez lehet kissé problémás a közlekedésben. Hát erről ennyit, kiegészítéseit várom 30 333 103 9, és mindjárt nézzük, mennyibe kerül a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Nagyon szuper ez a hét, nagyon jó a tendencia. Most is az árak csökkenéséről beszélhetünk itt a hírek előtt, az üzemanyagot tekintve a szombatban is egészen pontosan a 95-ös benzinára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. Az átlagárak ma még 585 a benzinnél, 660 a gázolajnál. A Brent olaj $65 alatt, egy kicsivel igaz, de mégiscsak alatta vagyunk. Ez még mindig sok, legalábbis az átlagokhoz képest, de azért már rendeződni látszik a helyzet. A forint javít, 314 forint az USA dollárral szemben. Ezért lehet a csökkenés, majd a holnapi napban tapasztalható. holtankoljak.hu infókat itt talál még, ha érdekes egyébként, hogyha úgy van, akkor hozom majd én, és akkor nem maradunk le semmiről. Dani tájékoztat mindjárt minket, friss hírek, aztán a nyírvívé menetrendje az áthelyezett munkanapra, mindjárt megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
4: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
5: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
6: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Albérlet szezon, élénkült a kereslet, a rollerezés szabályaira figyelmeztetnek, korlátozták a szökőkutak működését. Kis Dániel vagyok. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérletpiacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
8: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
7: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 6:30-tól este 9:30-ig tartó üzemidő helyett 6:30-től délután 5:00-ig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz és energiafelhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Utolsó órákat indítottuk már 3 perccel 17 óra után. Újra köszöntöm Chocolate Puma, dala pedig már is indul, Always and Forever. Az óranyitó dalunk egyébként pedig áthelyezett munkanap. Holnap sokunknak melózni kell menni, akinek nem sikerült szabadságot kivenni, megnézzük, hogy

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

A freestylerek és elektronikus zenét varázsolt nekünk ide a kora estébe. Rácz Gergővel valami dalát hallgatjuk mindjárt, holnap pedig áthelyezett munkanap, ugye 21-ét. Augusztus 21-e pénteket dolgozzuk le, mert augusztus 20 csütörtök, és hogyha nem akarunk így belehúzni a hét utolsó perceibe melóval, akkor érdemes volt ezt átcsúsztatni ide, így pedig a szombat az melós, legalábbis nagyon sok mindenkinek, mindazoknak, akik nem váltották ki szabadság árán a mai napot. A Nyírvivé tájékoztatója pedig előttünk augusztus 8-án szombaton áthelyezett munkanap miatt zárva tartanak a Nyírvivé Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatai és az állategészségügyi telep és a piacok. A megszokott nyitvatartási rend szerint várják majd vásárlóikat, a fizető parkolók használata pedig díjköteles. Ne felejtsünk tehát holnap parkolójegyet venni, és folytassuk dalokkal, egészen pontosan Rácz Gergővel, meg The Killers-zel, aztán majd a Kalvaroga Honeybees dala is itt. A trió

A Sziasztok Lányok csapata szőke után Blue-val és Van Love-val találkozunk, dudoljunk, tehát egy jó kis 90-es évek végi dalt is. Persze idákra pedig készülünk majd 12-én, és az előrejelzések szerint lesz is értelme ezzel foglalkozni, mert tiszta időt, jó látási viszonyokat ígérnek a meteorológusok. Tavaly meg tavaly előtt ez nem jött össze, úgyhogy talán idén egyébként akár 90 meteort is láthatunk óránként a Perszeida rajban. Ilyen többekben pedig szerintem már most el kell kezdeni összeírkálni a kívánságokat, mert kiszaladunk majd a gondolatokból. Mindenképpen szóljon párjának, keressen egy kevésbé fényszennyezett helyet, aztán jöhet a pihi, az andalgás és persze a kívánságok sora. Minden info a Best FM oldalán. Na meg az MT-n is, folytatjuk Blue-val, Charlie-val és Alcazar-ral. This is the world we live in. Mindjárt.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A barak után már a legfrissebb előrejelzések, időjárási adataink a szombatra. 18 fok a reggeli startban, ez már túlzottan is visszaesés, hiszen ez már az átlagok alattinak mondható 20 fok körül kellene lennünk egyébként a reggeli startnál. Aztán szépen húszunk felfelé, és az elvonuló hidegfront mögött majd sok-sok felhőt, erős észak-észak-keleti szelet tapasztalhatunk. Ez kíséri a szombati múló perceket, a legmelegebb órákban 14 órakor 29 fok, élénk északi, észak-keleti szél, mely várja majd odakint, magas UV adatok mellett sok-sok felhővel, esőre nem sok esély van, borult időre annál inkább majd este 10-től az eső valószínűsége 0%. A hétfőben újra itt a forróság 35, kedden 36 fok várható, és nagyjából ezt a 34-5-6 fokot tartjuk majd 18-áig. Akkor záporok érkeznek, és egy kis visszaesés a hőmérsékletben, de akkor is 30 fok, bőven 30 fok felett maradunk majd. 21-től, ugye 20-ától lesz egy komolyabb visszaesés, akkor már 29-26 fok körül alakul a augusztus második fele, akkor sokkal több felhővel, sokkal változékonyabb idővel. Hát ez a következő néhány nap előrejelzése. Kalendárium 8-ára László ünnepel Gusztávval, Eszmeráldával és Hartwiggal. Jó ünneplést kívánok mindenkinek, már is jönnek a dalok a Nightcrawlerzzel, EQ-vel és a New Level Empire-rel. Hallod, látod, érzed? Ez is itt velünk.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Lezártuk a 7 dolgos perceit, pontosabban nem, hiszen holnapunk a nap. 8-án is korán kelünk, mindenkinek jó pihenést kívánok itt a délutánban, aztán holnap egy utolsó erőfeszítés a hétre, és tartsuk szem előtt, hogy ezután majd egy hosszú hétvége lesz, 20-ával. Ez azért mindenképpen erőt ad. Holnap is egyébként találkozunk a délutánban, szokásos időpontban 14 órakor én itt leszek, és számítok figyelmére, Déken István vagyok, jó pihenést kívánok!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és történelmi vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Veszélyben a kőrizsfák, míg tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a kőrizsontó karcsúdíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBIH növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, csak a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor-zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Albérlet szezon, élénkült a kereslet, a rollerezés szabályaira figyelmeztetnek, korlátozták a szökőkutak működését. Kis Dániel vagyok. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérletpiacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
2: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai kettős, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-tól este 9:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-től délután 5:00-ig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai kettős téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz- és energiafelhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor-zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nem, ha nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM.
1: Ez a Best FM.
2: A kedvencek rádiója.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Veszélyben a kőrizsfák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a kőrizsrontó kalcsúdíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best of them.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá ez ugye bezavar, akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM. Most fel.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Mert imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: a képlet. Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó, beszem, készülök az operációt, hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.